0: a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Alszik a város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, oh, bennünk van a vibe, ó, oh, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 55 tonna halat emeltek ki egy hortobágyi halastóból. 7 kritikus területet azonosított az egészségügyi minisztérium. Szombaton jön a strandok éjszakája. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Nyomozás folyik egy hortobágyi halastó ügyében, ahol a gyanú szerint tiltott halászat okozhatott jelentős természetkárosítást. Sajtóinformációk szerint még a télen mintegy 55 tonna halat emeltek ki a területről, noha erre jogszabályi tilalom vonatkozott. A hatóságok a helyszínen intézkedtek, az ügyben vizsgálat indult. A helyiek szerint a halállomány eltüntetésével felborult az élővilág egyensúlya. A tó felszínén ugyanis egyre nagyobb hínármezők jelennek meg. Az ügyben a hatósági eljárási jelenleg is folyamatban van, ezért a felelősség kérdésében még nem született jogerős döntés. Benyújtották azt a törvényjavaslatot, amely visszaállítaná a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. A tervezet szerint a jelenlegi vármegye és főispán kifejezések 2026. október 1-től megszűnnének. A 211 oldalas indítvány részletesen felsorolja az érintett jogszabályokat, amelyekben módosítani kell a megnevezéseket. A törvényjavaslatról a parlament dönt a következő időszakban. Új szakmai koordináló testület alakult a kórházban rekedt csecsemők és kisgyermekek helyzetének rendezésére. A Szociális és Családügyi Minisztérium adatai szerint jelenleg mintegy 320 gyermek tartózkodik kórházban, közülük 256-an már nem egészségügyi okokból, hanem elhúzódó gyermekvédelmi vagy éppen adminisztratív eljárások miatt. A kormány országos vizsgálatot indított, hogy minden érintett gyermek ügyét egyenként áttekintsék. Újabb fordulatot vett a 60 pusztán tartott zebrák ügye. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte. 2024 és 26 között összesen 17 zebra fordult meg a térségben, közülük 5-ről jelenleg sincs hivatalos információ. A tárcavezető szerint a vizsgálat során több szabálytalanságot is feltártak, ugyanakkor a részleteket egyelőre nem ismertették. Az ügy előzménye, hogy idén januárban 3 zebra elpusztult a hideg miatt, egy negyedik állat elhullásának körülményeit pedig tovább vizsgálják a hatóságok. Az összes kórházi szervezeti egység közel 20%-a jelenleg nem működik, de az egészségügyi minisztérium szerint a valós helyzet ennél is súlyosabb lehet. Buga László államtitkár azt mondta, sok osztály ugyan papíron működik, a gyakorlatban azonban komoly szakember hiánnyal küzd. A minisztérium ezért most országos felmérést indít, hogy pontos képet kapjon az ellátórendszer állapotáról. A legsúlyosabb problémák a sürgősségi ellátásban, a gyermekgyógyászatban, a pszichiátrián, a belgyógyászatban, az urológián, az érsebészeten és az intenzív osztályokon jelentkeznek. Szombaton rendezik meg a strandok éjszakáját, amelyhez országszerte 50 fürdő csatlakozik, köztük többek között a debreceni akvatikum is. A hajdúsági fürdőben happarti és esti programok várják a vendégeket, miközben az ország számos pontján koncertek, DJ-k, családi programok és látványos show műsorok színesítik az éjszakai fürdőzést. Több helyszíné félig, néhány pedig hajnalig is nyitva tart, ráadásul a fürdők kedvezményes esti belépőket is kínálnak. A részletes programok a Magyar Fürdőszövetség honlapján érhetők el. Társadalmi egyeztetést indít a kormány a közlekedés biztonsági szabályok szigorításáról. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felvetette, hogy a 200 km/h-nál gyorsabb szágoldás, a súlyos ittas vezetés vagy a vasúti átjáró tilos jelzésének szándékos megszegése esetén akár a jármű elkobzása is szóba kerülhetne. A konzultáció a visszaeső gyorshajtók szigorúbb büntetéséről, az átlagsebesség méréséről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról is kikéri a lakosságot. Véleményét. Polgár Judit visszautasította a köztársasági elnöki felkérést. A Saknagymester közösségi oldalán azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Hozzátette, megtiszteltetésnek tartja a felkérést, és nagyra értékeli Magyar Péter gesztusát, hogy független jelöltet kért fel az államfői tisztségre. A bejelentésre Magyar Péter is reagált. Megköszönte Polgár Judit eddigi munkáját Magyarországért, és azt írta, ha másként is, de a jövőben is számítunk önre. Botemőkét nevezték ki gyermekvédelmi helyettes államtitkárnak. A Bagás Közhasznú Egyesület alapítója és korábbi vezetője Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi és gyermekjogi államtitkár munkáját segíti majd. Botemőke jogász, szociálpedagógus és gyermekjogi szakjogász, aki több mint 20 éve dolgozik a gyermekvédelem területén. Nevéhez fűződik a Bagás roma telepeken végzett esélyteremtő programja is. A minisztériumban a gyermekjogi területet Szilas Péter, a gyermekvédelmi területet pedig Botemőke irányítja. irányítja majd. A legfőbb ügyész felmentését kezdeményezte az ukrán pénzszállítók ügyében eljáró két ügyvéd. Beadványukat Forstoffer Ágnes házelnöknek nyújtották be, aki az új köztársasági elnök megválasztásáig az államfő jogköreit gyakorolja. Az ügyvédek szerint több körülmény is felvetheti, hogy Nagy Gábor Bálint nem tette eleget maradéktalanul a tisztességéből eredő kötelezettségeinek, ezért kérik a hivatalvesztési eljárás kezdeményezését. A felmentésről végső soron az országgyűlés dönthet majd. A beadványban szereplő állításokkal kapcsolatban az ügyészség egyelőre nem közölt álláspontot. Az oktatás jövőjéről egyeztetett az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének, valamint a Magyar Waldorf Szövetség képviselőjével, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A találkozón szó esett az oktatási rendszer fejlesztéséről, az innovatív pedagógiai módszerekről és a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatásáról is. A miniszter szerint a magyar oktatás megújításához minden értékes szakmai tapasztalatra szükség van, ezért a jövőben is a rendszeres szakmai párbeszédet kívánnak fenntartani azért szervezetekkel. Két magyar túrázó ért villámcsapás hétvégén az osztrák Alpokban, a Rax-hegységben. Az egyik 25 éves férfi súlyos égési sérüléseket is szenvedett, miután a villám a közelében csapott le, és a becsapódás erejétől mintegy 30 métert zuhant. Társa szintén megsérült, de segítséget tudott hívni. A rossz idő miatt a mentőhelikopter nem tudott felszállni, ezért 30 hegyi mentő gyalogosan jutott el a sérültekhez. A két férfit ellátás után kórházba szállították. Állapotukról további részleteket még nem közöltek. Új pályázatot hirdetett az élő környezetért felelős minisztérium az állatvédő szervezetek és ebrendészeti telepek támogatására. A Kánikula programban mintegy 120 ezer forint értékű eszközcsomagra lehet jelentkezni, amely többek között kutyamedencét, hűtőmatracot, párásítórendszert, víztárolót és napvitorlát is tartalmazhat. Tovább csökkent a működő kórházi ágyak száma Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben már csak valamivel több mint 60 ezer működő ágy állt rendelkezésre, ami egy év alatt több mint 1000-rel, 10 év alatt pedig több mint 8000-rel kevesebb. Eközben az egynapos ellátások száma rekordot döntött, ami részben a korszerűbb kezelési módszereknek is köszönhető. Bár a magyar lakosságra vetítve még mindig több kórházi ágy jut, mint az uniós átlag, az elmúlt években folyamatosan csökkent a hazai kórházi kapacitás is. Új bérlakás és kollégium építési programot készít elő a kormány. A pénzügyminiszter bejelentése szerint a Magyarországnak jóváhagyott uniós helyreállítási forrásból Budapesten és a vidéki nagyvárosokban indulhatnak beruházások, amelyekhez az állam mintegy 20%-os támogatást biztosítana. A program célja a lakhatási válság enyhítése és a megfizethető bérlakások számának növelése. Közben továbbra sem dőlt el a 3%-os otthon start lakáshitel sorsa. A kormány egyelőre nem jelentette be sem a program megszűnését, sem pedig annak változatlan folytatását. A kiskereskedelmi különadó teljes kivezetését sürgeti az Országos Kereskedelmi Szövetség. A szervezet szerint a jelenlegi adó torzítja ugyanis a piaci versenyt, növeli a fogyasztói árakat és visszafogja a beruházásokat. Bár a kormány módosítja a szabályozást, az adó mértéke nem változik. A legnagyobb kereskedelmi láncoknál továbbra is 4,5% marad a kulcs. Az OKS most úgy véli, ez továbbra is komoly terhet jelent egy alacsony nyerességű ágazat számára, ezért a részleges módosítás helyett kiszámítható menetrendet kér a különadó teljes megszüntetésére. Fokozott óvatosságra figyelmeztetik az autósokat, mert július 2. felétől kezdődik az őzek párzási időszaka. A következő hetekben az állatok a megszokottnál aktívabbak, ezért nappal is gyakrabban keresztezhetik az utakat, különösen erdős és mezőgazdasági területek közelében. A szakemberek most azt kérik, hogy a vadveszélyt jelző tábláknál mindenki csökkentse a sebességet, és számítson arra, hogy egy őzet akár több is követhet. Országos szesztilalmat vezet be a német vasút. A Deutsche Bahn október 15-től minden állomásán ugyanis megtiltja az alkohol fogyasztását a peronokon és az állomás épületekben is. A szabály több mint 5400 vasútállomást érint, kivételt csak a hivatalos éttermek és a büfék jelentenek. A vasúttársaság szerint az intézkedés célja az utasok és a dolgozók biztonságának növelése, valamint a konfliktusok számának csökkentése. A tilalom betartását biztonsági szolgálatok és a rendőrség is ellenőrzi majd, a visszaeső szabályszegőket pedig akár végleg ki is tilthatják az állomásokról. Augusztusban érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete a jogosult családoknak. A kormány gyermekenként összesen 100 000 forintot biztosít, amelyet két részletben fizetnek ki. Az első 50 000 forint augusztus 24-ig érkezik, ugyanazon a módon, ahogyan a családi pótlékot is folyósítják. A második szintén 50 000 forintos támogatást pedig november végéig utalvány formájában kapják meg az érintettek. A támogatás automatikusan jár a jogosultaknak, külön kérelmet nem kell benyújtani. A program mintegy 400 gyermeket érinthet hazánkban. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor, vagyis a Tusványos Tusnád fürdőn. A vasárnapig tartó rendezvényen több mint 1000 előadó és fellépő vesz részt, Orbán Viktor korábbi miniszterelnök pedig szombaton tart előadást. Az eseményt politikai vita is kíséri, mivel Magyar Péter miniszterelnök nem kapott meghívást, amit kedden az országgyűlésben is kifogásolt. A szervezők szerint a szakpolitikai programokra ugyan meghívták a minisztereket és államtitkárokat, de a kormány tagjai végül nem vesznek részt a rendezvényen. Belső ellenőrzést rendelt el Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Lázár Info kampány körút feltételezett közpénzből történő finanszírozása miatt. A miniszter szerint egy állami tulajdonú, az építési és közlekedési minisztérium által használt kisbuszt alkalmaztak a rendezvények élő közvetítéséhez, ami felvetheti a közpénzek felhasználásának kérdését is. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálat eredményét továbbítják a hatóságoknak és az állami számvevőszéknek is. Lázár János korábban azt nyilatkozta, hogy a rendezvényeket saját forrásból finanszírozza. Ősszel módosíthatják az országgyűlés házszabályát. Postoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, aki átmenetileg az államfői feladatokat is ellátja, közölte, a cél a parlamenti munka hatékonyabb működése és a fegyelmi szabályok életszerűbbé tétele. A tervek szerint felülvizsgálják a jelenlegi, akár több milliós bírságokat is, mert ezek szerinte sok esetben bíróság előtt sem állják meg helyüket. A házelnök jelezte azt is, hogy a parlamenti rendet zavaró képviselőkkel szemben továbbra is fellépnek, és a hiányzások miatt szükség esetén illetménycsökkentést is alkalmaznak. Újabb jelentős üzemanyag drágulás lépett életbe. A 95-ös benzin literenként 8, a gázolaj pedig 9 forinttal került többe hétfőtől. Az országos átlagár így a benzin esetében 603, a dízelnél pedig 624 forint körül alakulhat. Közben az ellátás biztonság miatt is nő az aggodalom. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint a logisztikai nehézségek és a magas beszerzési árak a gázolajellátást is veszélyeztethetik. Az Ocean benzinkutyain egyébként már életbe is lépett a korlátozás. Dízelből egy tankolás alkalmával legfeljebb 60 litert lehet vásárolni.
2: Vannak egyébként olyanok, hogy mandula megnagyobbodás, orrsövényferdülés. Nekem például ez utóbbi
3: nekem
2: van.
3: Nekem is az, igen.
2: És ez pár évvel ezelőtt derült ki, teljesen más okból kifolyólag, szóval igazából ezeket lehetne műteni, de én úgy vagyok vele, hogy orvos csak a végső
3: esetben. Láttam már orrsövény műtétet? Én gyerekkoromban láttam, mert a mandulámat, mikor kivették, a mellettem lévő ágyon pont egy ilyen. Na, engem ez úgy elrettentett, amikor ilyen fém kampók álltak ki szegénynek az orrából, meg húzták ki ezeket a tamponokat, meg minden. Most biztos a fülorgégészek röhögnek, hogy ez egy rutin műtét és semmi. De nekem az olyan félelmetes volt akkor 5-6 évesen, hogy azt mondtam, hogy úristen, csak nehogy egyszer orrsövény ferdülésem legyen, ez számomra a legnagyobb probléma.
2: Nehéznek is bevonzottad.
3: Hát és aztán 30 éves koromban egyszer csak közölt a fülorgégész, mikor elmentem a vizsgát, hogy de szép orrsövény ferdülésed van nekem.
2: Mégiscsak kihúztad magad. Köszönöm szépen, doktor.
3: Igen, mégiscsak elkaptam valahogy.
2: Nem tudom, hogy alakul ki, fogalmam sincs. Bögdösés, lögdösés, férjem szerint a legjobb megoldás, ha nem hallgatózok, aludni a munkahelyen kell, mert ott senkit nem zavar. Ilyen praktikák.
3: Mondjuk az úgy elég gáz. Tehát itt nálunk is mondjuk Gavi megszólalás helyett egyszer csak ilyen hangos horkolás lenne. Ezt hallgatnák, végül is a beszédarány megvan. Azt nem mondták, hogy horkolni nem lehet.
2: A gumizene kellemes, mutatom.
3: Az megvan, emlékszel, amikor Podi mesélte, hogy elaludt egy átmulatott éjszaka után.
2: De nem itt, egy másik rádióban.
3: Nem, egy másik rádióban, és akkor így leesett a feje, és közben szólt, nem tudom, egy órán keresztül a gumizene. És berohant a főnök, mert a telefont sem vette fel, hogy biztos rosszul lett adásban, ő meg ott horpasztott a pulton.
2: Nem, hát az embernek valahol ki kell pihennie magát, és nagyon jó lehetőség a munkahely. Vannak ezek a orba helyezhető műanyag spirál, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Igen. Ilyet már láttam. Ha valaki használt már ilyet, akkor árulja már el, hogy megérje megvásárolni például Temuról körülbelül 300 forintért plusz 1200 a vám.
3: Most már igen.
2: Igen, tehát hogy...
3: Meg
2: hogy,
3: most már nincs ingyen akkor a szállítása, mert 5000 vagy mennyire kell venni.
2: Igen, igen, tehát hogy egy ilyen 2000 forintot megére az a 3 forintból előállított műanyag, hogy segít-e, használ-e, én nem tudom elképzelni.
3: Nem biztos, hogy rossz, meg kitágítja egy picit az orjukat. Egyébként voltak ezek a tapaszok, én ezeket próbálkoztam.
2: Az mentolos, vagy ilyen?
3: Nem, kívülről rárakod egy időben, hát a sportolók is használják, és így szétfeszíti az orjukadat, és akkor egy kicsit jobban kapsz levegőt. Csak hát ebből is van profi változat, meg gagyi változat, és a gagyi változat az nekem mindig egy pár perc után leesett. Ja. Tehát, hogy nem, hogy szétfeszített, hogy az én orrom ilyen kemény, hát gyúrtam rá.
2: Laci feltette, majd egy perc múlva...
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Alkó Lászlót hallják. Történelmi magyar győzelemmel zárult az U20-as férfi kézilabda Európa-bajnokság. Korábban ebben a korosztályban nemzeti együttesünk még a döntőbe sem jutott, ám ezúttal Sótonyi László legénysége megkaparintotta az aranyérmet, miután a Kolozsváron megrendezett fináléban hosszabbítás után 34-32-re verte Svédországot. Érdekesség, hogy a mieink a középdöntőben is találkoztak a svédekkel, akkor az északiak 40-24-re diadalmaskodtak. A szép sikernek részese lehetett az az erdei Benedek is, aki az új szezonban már a Deac kapuját őrizheti. A fiatal hálóőr a kontinens viadalon egy találkozón lépett pályára, a Svédországgal vívott első ütközeten 16 lövésből 4-et hárított. Elindult a jegyértékesítés a hétvégén Nyíregyháza Spartakusz Újpest labdarúgó mérkőzésre, közben zajlanak a stadion melletti fejlesztések is. Határidőre augusztus első hetére elkészül a városi stadion melletti beruházás, amelynek részeként 187 parkolóhely épül vagy újul meg. A fejlesztés célja a stadion környezetének korszerűsítése, a parkolási kapacitás bővítése, valamint a közlekedési infrastruktúra biztonságosabbá és fenntarthatóbbá tétele. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek még áprilisban, azóta megtörtént az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren pedig kiépítették a csapadék csatornát és a közvilágítási hálózat is elkészült. A pénteki Újpest elleni meccs idején, mivel még folynak a munkálatok, lezárásokra kell számítaniuk a szurkolóknak. Nem csak egymással, a nagy meleggel is meg kellett küzdeniük a csapatoknak a Fátum Properti Strand labdarúgó fesztiválon. 16 csapat nevezett az ország különböző pontjairól. 12 gárda a városi kispályás bajnokságban is szerepel, és nagy csatákat vívtak az együttesek a homokban. A tornát végül a Fáraó Bútor Eger Old Boys csapata nyerte, megelőzve a Rusi Autókozmetika, a Romeo Vác és az FC Spartak Pagony együttesét. A gólkirály Krasnyánszki Martin, a legjobb kapus Bíró Zoltán, a legjobb játékos Brondics Péter, a legtechnikásabb játékos pedig Lakatos Tamás lett. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
1: Ma változékony idő várható térségünkben. A napsütés mellett többfelé záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk, zivatarok idején pedig átmenetileg erős lesz. Viharos lökések is előfordulhatnak. Délután 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Csak jó zene.
4: Sunshine FM.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: De hát annyi hír érkezik hozzánk a világ különböző tájairól, hogy csak kapkodjuk a fejünket, és mondjuk a 3/4-ből nem tudunk meg semmit. Most például Gabival itt elkezdtünk híreket olvasni, hogy állítólag büntetés jár azért, hogyha nem megfelelően engedjük le a medencéből a vizet. Nem tudtuk meg a cikkből, hogy kell megfelelően leengedni, csak azt, hogy büntetés jár állítólag érte, mert klór, meg algaölő, meg minden van benne, de hogy egyébként hogy kellene akkor leengedni, vagy mit kellene csinálni, az nem derült ki.
2: Én itt bevallom, és számolok a következményekkel, hogyha emiatt én, ha én holnaptól nem vagyok.
1: Mond ki.
2: Ha én holnaptól nem vagyok. Haverom mesélte, hogy ő ismer olyat, aki a tévében látta, hogy valaki a medencéjét a kertjébe leengedte. Úgy, ahogy van.
1: Igen.
2: Oda a füvet.
1: Meglacsolta vele a füvet.
2: A füvet meglacsolta vele, és képzeljétek el, a haverom ismerősénél még csak a fű sem ment ki.
1: Uh-huh.
2: Tehát akkor ergo olyan nagy
1: környezeti károsítás
2: nem volt.
1: Kevés volt benne az algaölő.
2: Így van, úgyhogy pakoljátok meg rendesen.
1: Igen. De egyébként ez is, hogyha a végén engeded le, nyilván a szezon végén, akkor már úgyse fürdesz benne a igazi magyar férfi ember, nem azonnal augusztus 30-án azzal kezdi, hogy kihúzza a dugót, mert még szeptemberben meleg lett.
2: Hanem november közepén
1: így van. Figyelj már kis jég van a tetején, nem kéne már ezt leengedni, na jól van, menjünk, de már szép zöld színű, már bealgásodott.
2: Mikor az asszony egész nap csesztet, hónapokon keresztül, hogy nem akarod elpakolni, de most könnyebb lenne majd, mint mikor hideg van, jó van, hagyjál már, és akkor mit csinálsz? Az asszony előre szólt. Még hogy pakold el. Nem, te kimész már beöltözve, hóban, fagyban, szélben, és olyankor pakolászol.
1: Járt nálatok a feleségem? Na hát. Vagy minden asszony minden. Ilyen?
2: Vagy az enyém járt nálatok?
1: Ugyanez a történet, hogy nem kéne elpakolni, de hogy még lesz jó idő. Tudod, nézzel ki október 23-án, szakad az eső, 6 fok, de...
2: És akkor tudod így... Összeszorítod a fogad, és kimondanád amúgy, hogy igaza volt, de hogy inkább kimész csendbe, és megcsinálod.
1: Igen, és kihúzod a dugót, lefolyik, akkor locsolod meg a füvet, amikor már amúgy se kéne, úgyhogy felesleges. Hát, kedves hallgatóink, holnap megpróbáljuk majd kinyomozni, hogy akár szabályosan leengedni a medencét, hogy ne legyen büntetés, mert ugye a cím ez volt. Milyen büntetést? Sok, több százezres?
2: Várjál, hogy írták. Azt, hogy valami... félmillió forintos bírság is járhat a kerti medence szabálytalan leeresztéséért. Egyébként ezek a feltételes módok és a bírságok.
1: Na ez a legjobb.
2: Ezek mindig nagyon jók, mert te is mondtad, egyszer ezt megírták, létrehozták ezeket a szabályokat, senki nincs, aki ellenőrizze.
1: Várom a következő cikket ugyanezen az oldalon. Cápát láttak Horvátországban. Ez szokott lenni a következő nyári sláger, nem? Mert mindig óriás cápát láttak, tehát ez a riogassuk az embereket, hogy ne menjenek a tengerpartra.
2: Hát de folytatom. Horvátország tengerpartjainál cápát láttak. De ez még semmi. Ahhoz képest, hogy megdrágult a balatoni lángos.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: A keltető sport.
1: További szép reggelt, jó sportolást, vagy legalábbis azok hallgatását. Egy összefoglalóval készült. Laci, milyen híreket hoztál?
2: Jó hírem van a magyar labdarúgó válogatott szurkolói számára. Van esély, hogy a következő VB-n ott legyen a magyar válogatott.
1: 48-ra emelték.
2: Nem, 64-re. Még tovább, 48 most volt. Tehát
1: ja,
2: egy,
1: ja, tényleg.
2: Még feljebb emelik, igen. Tehát már most 64 csapatos VB-ről beszél mindenki. Ez egy tervezet volt, de sokak szerint ez már rég el is dőlt, hogy 2030-ban majd 64 csapatos lesz a világbajnokság.
1: De hol lesz 30-ban?
2: Spanyolország, Marokkó, Portugália, de aztán kibővült a sor Paraguayjal, Uruguayjal és Argentinával is, mert hogy több kontinensen akarják így megrendezni, és hát ez is egy ilyen szempontból rendhagyó és érdekes világbajnokság lenne, hogy nem egy országban, de hát ez már most is így volt. Igazából neked, mint átlag szurkolónak ez teljesen mindegy, hogy a tévén keresztül hol nézed, hogy ez most Argentinában van, vagy éppen Spanyolországban. Olyan szempontból viszont nem rossz, hogy például a dél-amerikai csapatok, ha Dél-Amerikában játszanak, az európaiak meg Európában, akkor nyilván egy kicsit egyszerűbb lenne a történet, de hát a sorsolás alapján ezt nem tudod megkülönböztetni. Nem mondhatod azt, hogy most akkor a Svájcit nem sorsolom össze az Argentinnal.
1: Inkább esetleg azoknak a szurkolóknak lehet egy könnyítés, akik egyik vagy másik kontinensen élnek.
2: Így van, tehát a szurkolóknak, akik el akarnak menni, valljuk be őszintén, Magyarországban és Spanyolországban vagy Portugáliában eljutni azért nem akkora kaland, mint mondjuk Paraguayban vagy Uruguay vagy éppen Argentina. Úgyhogy 64 csapatos lehet, és mondom, ma tegnap már van, aki konkrét tényként az egyik rendező ország képviseletében így jelentette be, bár hivatalos döntés még ezzel kapcsolatban nem született. Apropó világbajnokság, Mia Khalifa, nem tudom, ismered-e a munkásságát?
1: Haverod mondta.
2: Igen, Michelle Wide-nak volt a kolléganője, csak kicsit később és más ország színeiben.
1: De egyébként neki van magyar vonatkozása, Miskolc környékénél, Mia Tarifa. Ugyanaz a foglalkozásuk.
2: Nem tudta, én eddig azt hittem, ő iráni, vagy valami ilyen származású, szóval egy ismert pornósztárról van szó, nem tudom, hogy még praktizál-e, de azért hagyott nyomot.
1: Haverom szerint már nem.
2: De milyen művelt vagy a pályafutását?
1: De hogy van olyan sok videója, hogy igazából egy egész generációra kitart, úgyhogy...
2: Igen, sokan neki, felnőttek rajta.
1: Neki nem kell már igazából többet dolgozni ebben a szakmában, mert az a néhány év, talán kettő, ahogy a haverom mesélte, ott az annyira megfeszített tempójú volt, hogy ott bőven az utókornak hagyott.
2: És azért sem kell dolgoznia, mert megtette $1 millió a spanyolok győzelmét, úgyhogy légy szíves legközelebb, hogyha fogadni akarsz bárkire, nyugodtan hív fel Mia Khalifát, és majd otthon elmagyarázod, hogy szívem, én csak a fogadási tanácsok miatt hívtam fel, és nem akartam tőle semmi mást. Szóval $1 millió megfogadta a spanyolok győzelmét, egyébként is a spanyoloknak szurkolt, egy Yamal Mezben szurkolt egyébként a mérkőzésen.
1: Ja, volt rajta valami? Ja.
2: Volt, igen.
1: Én úgy még nem láttam.
2: És $650,000 nyert is vele. Úgyhogy ő volt az egyik legboldogabb szurkoló ott a helyszínen, szerintem boldogabb volt, mint néhány spanyol drukker. Bár hozzáteszem, így akkor ő is a spanyoloknak szurkolt.
1: Mondjuk ahhoz mennyi pénzednek kell lennie $1 millió, tehát körülbelül egy 320 millió forintot feltegyen.
2: Hát, kell legalább $1 millió lenni, és kockáztatni. De ezek szerint van még mit a tejbe aprítani. Biztos nem az összes konyhapénzt, ami ott volt a befőttes üvegbe felrakta.
1: Valószínű. Tehát úgy volt vele, nagy volt rajta a nyomás, mert tudta, hogy $1 millió vagy dollárért mit kellett csinálni. Amikor így telnek múlnak a percek, egyre kevesebb van hátra, és a spanyolok még nem állnak győzelemre, és egyszer csak így bevillannak a képek, hogy miket meg nem kellett tennem azért, hogy ez a pénz összejöjjön. Hát üdv a valóságban, mert a magyar embereknek is elég sok mindent meg kell tenniük ahhoz, hogy ennél sokkal kevesebb pénzük legyen, tehát zárulja bezárva.
2: Olyan, legyen az, hogy $1 millió is sok mindent meg kell tenni.
1: Nagyon sokat, úgyhogy na, de hála az égnek, akkor nem kell visszamennie az előző szakmájába dolgozni.
2: Bár a haverod nagyon le van törve miatt, szerintem.
1: Igen, meg többen is.
2: Sose lehet tudni. Minden esetre gratulálunk neki, és hát egyébként szereti a focit. Tehát ezt mindig is hangsúlyozza.
1: És nem csak a focit gondol. Szereti?
2: Talán a Barcelona a kedvenc csapata. Egyébként úgyhogy többször lehet látni Barca mezben. Didier Deschamps pedig távozott a francia válogatott éléről. Ugye ezt már a világbajnokság előtt bejelentette az 57 éves szakember, hogy ő befejezi.
1: Szerintem az öltözőben ez volt a beszéd. Na ne szarakodjatok már itt velem, ez a búcsú meccse.
2: Igen.
1: Szedjétek már össze magatokat.
2: Itt hagylak titeket. érmet, hogyha nem játszottak rendesen. Nem nyertek érmet végül. Tegnap pont egy ismerősömmel mentünk egy eseményre, és akkor együtt mentünk a liftbe, így röhögve rám nézett, és na, ennyit a támadó fociról, meg megmondtad, hogy a franciák nyerik a VB-t, stb., és mondta, hogy nem jött be. Hát nem jött be. Hozzáteszem, egyébként magukat is okolhatják emiatt. Szerintem nem volt rossz csapatuk. Minden esetre érem nélkül térhettek haza, és dösem nélkül folytathatják. Azt mondta, hogy nagyon megromlott a légkör ott a szövetségnél és körülötte, és nem akart így tovább dolgozni. 14-16 évig szolgált, azt hiszem, a francia válogatott.
1: Igen, azt hallottam is, hogy egy másfél évtizedet.
2: Igen, tehát hogy azért az nagyon sok idő, és össze is pakolt már a világbajnokság előtt, az irodájában kipakolt, mondta, hogy ott van üresen, úgyhogy használhatják nyugodtan. Mint valószínűleg amikor... beköltözik Zinedine Zidane abba a szobába.
1: Valószínű ő lesz?
2: Igen, ő a legnagyobb jelölt, úgyhogy szerintem nem Materazzi lesz a második.
1: Elképzelem a pakolást, hogy a filmekből is szoktuk látni. A gyerekről a kép, a dobozba, meg a fikusz. És megy is.
2: Hát szerintem dös annak azért volt ott néhány olyan érem, meg hát ez meg az, amit ugye elrakhatott, tehát
1: nagyon biztos ott volt a szobában. Persze.
2: Így van. És szerintem egy intelligens ember, én legalábbis így, ahogy a tévén keresztül ismerem, meg a nyilatkozatait láttam, nem az a hisztis fajta, nem szímel, hogy maradjunk annyiban.
1: Hát nem, ott azért teljesen más vérmérséklet uralkodik. Annyi, hogy Zidánnál valószínűleg az lesz a taktika, hogy gyerekek, fejjel előre. Akkor most fejest ugrunk ebbe a meccsbe.
2: Tudod, így szögleteknél mindenki menjen előre fejelni. Nem úgy gondoltam.
1: Ne a labdát, hülye.
2: Igen, hát egy másfajta taktika lesz.
1: Annyi, hogy most már valószínűleg majd a tartalék játékvezető, meg a negyedik játékvezető, meg a többiek bukós isakban állnak a pályaszélén.
2: Nem is eszembe, hogy az összes ellenfél majd a franciák ellen bukós isakban lép pályára.
1: Amikor majd elkezd ott panaszkodni, meg hepciáskodik, azt fogják neki mondani, ahogy gondolja. Valószínűleg ön látta jól.
2: Nem vitatkozom. Legyen úgy. Nem vitatkozom, maradjon így. De gyorsan azért még helyi hírek is, mind a kettő a focihoz kapcsolódik, Debrecenhez és a Nyíregyházához, mind a két mérkőzésen, illetve stadionban vagy programok vannak, vagy felújítás zajlik, úgyhogy a szurkolóknak egy picit másképp kell majd menniük és szurkolniuk a mérkőzéseket, mert hogy a Campus Fesztivál már javában elkezdődik, ugye, és csütörtökön nemzetközi kupameccset játszik a Loki. Érdemes, itt most nem mondanám el részletesen, hogy mire figyeljenek, de érdemes a DVSZ-nek a honlapját felkeresni, és részletesen le van írva, hogy akik jeggyel rendelkeznek, melyik kapun menjenek be, akiknek Campus jegyük van, ők melyik kapun menjenek be. Parkoló nem lesz, tehát a parkolóban ugye most ki vannak alakítva különböző standok, meg színpadok, tehát senki ne autóval menjen erre a mérkőzésre. Azon a kapun kell majd kimenni, amelyiken bement, úgyhogy érdemes felkeresni a csapatnak a honlapját, és ott minden részletesen le van írva, és tájékozódni még mielőtt valaki elmegy a mérkőzésre. Ugyanez igaz Nyíregyházán, pénteken az Újpest érkezik, kiemelt mérkőzés lesz, ami azt jelenti, hogy rendőrségi biztosítás is lesz, útlezárások is lesznek az egyetem és a stadion közötti útszakasznál, illetve a parkoló jelen pillanatban építés alatt áll még. Ez a következő hazai mérkőzésre készül, nem csak egy parkoló lesz, sokkal több annál, tehát ott padokat, fás ligetet alakítanak ki, akár később ilyen rendezvény helyszín is, és koncert helyszín is lehet a stadion melletti parkoló, úgyhogy ennek még zajlik az építése, a határidő augusztus első hete, vagy augusztus eleje, és augusztus elejére azt ígérik a kivitelezők, hogy el is készül, úgyhogy a Kisvárda elleni következő hazai mérkőzésen a Sparinak már használható a parkoló, de a pénteki mérkőzésen még nem, úgyhogy itt is a környéken, az utcákban kell parkolni, vagy aki teheti, az ne autóval menjen majd. Inkább a mérkőzésre az a legegyszerűbb, úgyhogy utána pedig majd hazasétált este pénteken 8 órakor kezdődik ez a meccs, de nincs rossz idő, tehát így azt gondolom, hogy talán az a legpraktikusabb, ha autó nélkül mennek a szurkolók.
1: Illetve, hogyha autóval is érkeznek, akkor az a környéken, a stadion környékén élőket kérnék meg arra, hogy ne parkoljanak már a házuk elé, mert a szurkolók nem tudnak hova leparkolni.
2: Vagy adják ki a saját parkolójukat.
1: Kicsit nem lehetne távolabb a stadiontól parkolni.
2: Hát ez ilyenkor ugye kényelmetlenséggel jár, de hát ez ilyen, másképp nem lehet. Mindenki azt gondolta, hogy ez a parkoló építés, legalábbis kívülállóként, hogy ez egy egyszerű történet, de nem, most amikor láttam, hogy egyébként vízvezetékcseréket kellett végrehajtani, áramkábelcserét, csatorna elvezetést, szóval nem csak egy sima aszfaltozásról van szó, hanem térkövezés, aszfaltozás, fa telepítés és közműcsere, szóval itt azért elég sok.
1: Volt.
2: Így Így
1: meg
2: van,
1: ahogy mondott te is, tehát mint koncerthelyszín.
2: Így van, hogy ez egy más terület is lesz, nem csak egy sima parkoló. Úgyhogy türelmet kérünk az autósoktól, szurkolóktól, mind Debrecenben, mind Nyíregyházán.
1: Laci, köszi a sporthíreket!
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine.

0: és koszosnak érezte ott az egyik kihelyezett tükröt, és letörölte. Most kiderült egyébként, hogy ezzel óriási kárt okozott, mert 40 éve porosodott a tükör. A művész kifejezetten neki ez az egyik műve volt, hogy 40 évnyi por volt rajta, ő meg oda ment egy darab WC papírra, mert zavarta, és elkezdte törölgetni. Igen,
1: ez mondjuk milyen komoly művészeti alkotás.
0: Ez egy szép művészeti múzeumban történt.
1: Na várjál, akkor innentől kezdve, ha valaki nem akar otthon takarítani, akkor csak azt kell mondani, hogy anyukám, nem fogom letörölgetni a polcot soha többé, mert ez egy művészeti alkotás.
0: Te lentreány vagy, hanem műértő.
1: Nem, ennek direkt nézd meg, egyre nagyobb a por rajta, milyen jól néz ki. Igen. Most már olyan mattos, már nem csillog.
0: És bennem amúgy felébresztett némi ötletet, hogy mi van akkor, hogyha én most hazamegyek, olajban sütök valamit, és akkor oda teszek a falhoz mondjuk egy vásznat, és ami kifröccsen az olajból sütés közben, az maga a mű.
1: Én ettől, már most bocsánat az összes művésztől, aki ilyet alkot, én ettől mindig olyan ódkodtam, hogy nekem az a szép, hogy ha valamit lefestettél, és mondjuk ugyanúgy néz ki Rákóczi Ferenc, mint az élőben. Tehát, hogy ránéztél, és akkor azt mondod, hogy
0: nem az ember, az ember
1: egy portré.
0: Azt ismeri el, amiről azt látja, hogy wow, de rengeteg igen. munka van, tehetség, és az, hogy te nem tudnád megcsinálni. Főleg az döbbent le a
1: de
0: másik
1: amikor
0: munkáját.
1: Az, hogy fogott, nem tudom, 10 darab ilyen festékes patront, hozzávágott egy fehér lepedőhöz, ami szétplottyant rajta, és aztán kirakta, hogy ez most a, nem tudom, milyen művészeti ágnak a képviselete, és milyen szép lett, és nézik az emberek ilyen snob módjára, és belelátnak mindent, és akkor ad valami fantázia címet, az univerzum robbanása, vagy nem tudom, valami ilyesmi, és
0: hát de közben egy pesgő van a kezében.
1: A művész arra gondolt, igen, közben. Na ez
0: eladom, hát nem a tűzoltó készülék, az marad.
1: Igen, körülbelül azt is kitudnál, hogy azt mondanád, hogy ez a művész.
0: Vagy ez a kuka.
1: Igen. És tudom, egyszer megkérdeztem a művészektől, hogy nyilván ők tudnak rendes portrét is festeni, ha akarnak. Uh-huh. Tehát, hogy ők nem azt jelenti, hogy nem tud más.
0: De az nekik mainstream, az túlságosan.
1: Tehát már eljutott onnantól, hogy így szabadítja fel a gondolatait, és így valósítja meg önmagát. Hát nyilván más a művészeti értéke, nálam legalábbis, mint amikor ilyen nagy, hatalmas festmények. Hát ha elmész például bármilyen ilyen múzeumban, és ilyen monumentális, vagy egy freskó, hát hogy micsoda munka volt abban, hogy egy Sixtuszi kápolnát, hogy valamit mire kifestettek és megcsinálták. Most meg fogod, és akkor azt mondod, három napja hengerezem a falat, hát csinálod, hogy fehérre legyen, nem
0: hát nem is az, a maga a tézázás. Hát a maszkolás sokkal több idő, mint maga a munka.
1: Na, azt gyűlölöm. Tehát azt úgy meg is szoktam hagyni a páromnak, hogy ő ilyen precíz kiméregeti, leragaszgatja, stb. Én meg úgy vagyok vele, kikerülöm majd. Nem fogja az meg. Meg ha megfogja, majd letörölgetem. Tehát az a műanyag csíkot meg ilyesmi. Gyorsan egy vizes ruhával. Nyilván a második hengerezésnél már lecsöppen, arrébb megy, nincs fóliázás alul. Hoznál egy kis vizes ruhát, mert már a padló is olyan, már tocsog.
0: Szaci, ti még takarítjátok a házat, mi eladjuk. Amint koszos lesz, azonnal költözünk.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Lefektető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Vannak egyébként olyanok, hogy mandula megnagyobbodás, orrsövényferdülés. Nekem például ez utóbbi
2: nekem
1: van.
2: Nekem is az. Igen.
1: És ez pár évvel ezelőtt derült ki, teljesen más okból kifolyólag, szóval igazából ezeket lehetne műteni, de én úgy vagyok vele, hogy orvos csak a végső
2: esetben. Láttam már orrsövény műtétet? Én gyerekkoromban láttam, mert a mandulámat, mikor kivették, a mellettem lévő ágyon pont egy ilyen. Na, engem ez úgy elrettentett, amikor ilyen fém kampók álltak ki szegénynek az orrából, meg húzták ki ezeket a tamponokat, meg mindent. Most biztos a fülorgégészek röhögnek, hogy ez egy rutin műtét és semmi. De nekem az olyan félelmetes volt akkor 5-6 évesen, hogy azt mondtam, hogy úristen, csak nehogy egyszer orrsövény ferdülésem legyen, ez számomra a legnagyobb probléma.
1: Nehéz, meg is bevonzottad.
2: Hát és aztán 30 éves koromban egyszer csak közölt a fülorgégész, mikor elmentem a vizsgát, hogy milyen szép orrsövény ferdülésed van nekem.
1: Mégiscsak kihúztad magad, köszönöm szépen, doktor.
2: Igen, mégiscsak elkaptam valahogy.
1: De nem tudom, hogy alakul ki, fogalmam sincs. Bögdösés, lögdösés, férjem szerint a legjobb megoldás, ha nem hallgatózok, aludni a munkahelyen kell, mert ott senkit nem zavar. Ilyen praktikák.
2: Mondjuk az úgy elég gáz. Tehát itt nálunk is mondjuk Gavi megszólalás helyett egyszer csak ilyen hangos horkolás lenne. Ezt hallgatnák, végül is a beszédarány megvan. Azt nem mondták, hogy horkolni nem lehet.
1: A gumizene kellemes, mutatom.
2: Az megvan, emlékszel, amikor Podi mesélte, hogy elaludt egy átmulatott éjszaka után.
1: De nem itt, egy másik rádióban.
2: Nem, egy másik rádióban, és akkor így leesett a feje, és közben szólt, nem tudom, egy órán keresztül a gumizene. És berohant a főnök, mert a telefont sem vette fel, hogy biztos rosszul lett adásban, ő meg ott horpasztott a pulton.
1: Nem, hát az embernek valahol ki kell pihennie magát, és nagyon jó lehetőség a munkahely. Vannak ezek a orba helyezhető műanyag spirál, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Igen. Ilyet már láttam. Ha valaki használt már ilyet, akkor árulja már el, hogy megéri-e megvásárolni például Temuról körülbelül 300 forintért plusz 1200 a vám.
2: Most már igen.
1: Igen, tehát hogy
2: meg most már nincs ingyen akkor a szállítás sem, mert 5000 vagy mennyiért kell venni.
1: Igen, igen, tehát hogy egy ilyen 2000 forintot megére az a 3 forintból előállított műanyag, hogy segít-e, használ-e, én nem tudom elképzelni.
2: Nem biztos, hogy rossz, meg kitágítja egy picit az orjukat. Egyébként voltak ezek a tapaszok, én ezeket próbálkoztam.
1: Az mentolos vagy ilyen?
2: Nem, kívülről rárakod egy időben, hát a sportolók is használják, és így szétfeszíti az orrlyukadat, és akkor egy kicsit jobban kapsz levegőt. Csak hát ebből is van profi változat, meg gagyi változat, és a gagyi változat az nekem mindig egy pár perc után leesett. Ja. Tehát, hogy nem, hogy szétfeszített, hogy az én orrom ilyen kemény, hát gyúrtam rá.
1: Laci feltette, majd egy perc múlva.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
4: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát. Nem tudtam az elején, de megbosszulja magát. Nekem az a cél.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Hivatali visszaélés miatt nyomoznak a Neptun, a Kréta és a Poszeidon ügyében. Két lépcsőben módosítaná a Kreszt a kormány. Az ország nagy részét mezőgazdasági asszály sújtja. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Hivatali visszaélés miatt nyomozza a budapesti rendőrfőkapitányság a Neptun, a Kréta és a Poszeidon rendszerek ügyében. Sajtóértesülések szerint az eljárás a Fausz Zoltánhoz köthető cégek által fejlesztett és üzemeltetett rendszereket érinti. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter korában közölte, a minisztérium 40 oldalas feljelentést tett, mert álláspontjuk szerint ezeknél a rendszereknél eltűnt a verseny, az állam és az intézmények kiszolgáltatottá váltak, az árak pedig indokolatlanul magasak. A miniszter szerint a választás előtti időszakban közel 20 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket ezeken a területeken. Az ügyben a rendőrség nyomozása jelenleg is folyamatban van. Két lépcsőben módosítaná a Kreszt a kormány, elsőként a legsürgetőbb közlekedés biztonsági problémákra, köztük a gyorshajtásra és az elektromos rollerek használatára vezetnék be az új szabályokat. A tervek szerint a 25 km per óránál lassabb rollerekre, a kerékpárosokra vonatkozó előírások lennének érvényesek, a nagyobb teljesítményű eszközökre pedig a segédmotoros szabályok vonatkoznának. Kötelezővé válhat a bukósisak használata, és korhatárt is bevezethetnek. A kirívó gyorshajtás a jövőben már nem csak szabálysértés, hanem bűncselekmény is lehet, a visszaesőknél pedig akár az autó elkobzása is szóba kerülhet. Emellett több útszakaszon átlag sebességmérést is bevezethetnek a balesetek számának csökkentése érdekében. Az ország közel 89%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van, a Hungaromet adatai szerint. A nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében még kedvezőtlenebb a helyzet, ott a területek több mint 91%-át érinti az asszály. Az ország másfél százalékán súlyos, csak nem 60%-án nagyfokú, több mint 28%-án pedig közepes asszályt mérnek. A leginkább érintett térségek közé tartozik az Alföld, a Dunántúl keleti fele és a Kisalföld föld egy része. Optimális talajnedvesség főként a délnyugati ország részben és kisebb északkeleti körzetekben van. A Hungaromet naponta frissíti az asszályhelyzetről szóló agrometeorológiai tájékoztatást. Marathon augusztus 31-én dönthet az országgyűlés a független közmédia testület tagjairól. Erről Radnai Márka, a Parlament Művelődési Bizottságának alelnöke beszélt a testület ülésén. A július 26-án hatályba lépő médiatörvény módosítása alapján az új testületbe 3 tagot, a kormánypárt, 3-at az ellenzék, további 3-at pedig a média szakmai szervezetek jelölhetnek. A képviselő csoportok várhatóan augusztus 23-áig tehetik meg jelöléseiket, a Művelődési Bizottság pedig augusztus 26-án hallgathatja meg a jelölteket nyilvános ülésen. A független közmédia testület a közmédia átalakításának részeként jön létre, feladata pedig az új rendszer szakmai felügyelete lehet.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Hideg frontra kell készülni térségünkben, zivatar, zápor egyaránt előfordulhat, ugyanakkor erős lesz a nyugati szél, a maximumok 26 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

Micsoda nosztalgikus taktusok itt a Sunshine FM-en. Ember nincs a földön, aki nem ismerné a 83-as Billie Jean-t, Michael Jackson énekelt. 6 óra 25 perc van, szóval rövidesen friss hírek, információk, és hát bevált egyébként a meteorológia ígérete. Már egyébként kifejezetten hűvösen indult a reggel. Hidegfronti hatás várható a továbbiakban is. Egyébként 11-12 fok van vételkörzetünkben, szóval kicsikét azért csíp az időjárás, de rövidesen emelkedik majd azért a hőmérséklet. 24-25 fok lesz ma, holnap ellenben csak 20, és legközelebb 30-szal pedig majd talán jövő héten kedden szerdán találkozhatunk. Úgyhogy az előttünk álló majd egy hétben ilyen szeles, olykor borongós, kissé napsütéses, néhol csapadékos időjárás várható. Egyelőre a mai ruházat szerintem egy nyári ruházat esernyővel, én legalábbis így ezt javasolnám. Hidegfront hozhat elszórtan záport és zivatart, ez tehát a napi prognózis, de hát bármikor elviheti ezt a zivatart a szél, úgyhogy szerintem ettől azért nem kell annyira tartani. Na, és hát remélhetőleg kedves Lenkék és Brigitták, nektek sem kell semmitől tartani, legyen ez a nap egy különleges számotokra, hiszen ma van a névnapotok, Isten éltessen benneteket nagyon sokáig. Szóval friss hírek, információk, itt jártunk, pillanatokon belül érkezhet ez is, előtte egy régi klasszikus, a Last Ketchup és a Ketchup Song, most 2002-ben járunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Házkutatást tartott a NAV a Családbarát Magyarország központnál. Bóka János szerint politikai tiltakozás a legfőbb ügyész lemondása. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe az NKA ügyben. Földi Betti vagyok, hozzám a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Székhelyén. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint a NAV kiemelt ügyek osztályának nyomozói több dokumentumot és bizonyítási eszközt is lefoglaltak. Az eljárás a cég feljelentése nyomán indult, miután a 2018 és 2020 közötti gazdálkodással összefüggésben költségvetési csalás gyanúja merült fel. A minisztérium szerint a nyomozók a bűncselekmény tárgyi és okirati bizonyítását keresték. A Családbarát Magyarország központnál korábban ügyvezetőváltás után merült fel a szabálytalanságok gyanúja, többek között támogatások elszámolása és hiányos dokumentáció miatt. Bóka János a Fidesz frissen megválasztott frakcióvezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása tiltakozás a Magyarországon épülő Tisza-féle politikai önkénnyel szemben. A politikus közösségi oldalán reagált arra, hogy Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész benyújtotta lemondását. Bóka úgy fogalmazott, a döntés Magyar Péter sorozatos nyílt politikai fenyegetései után született meg, és szerinte nem véletlen az időzítés sem. A frakcióvezető attól tart, hogy a legfőbb ügyész távozása után az ügyészség politikai irányítás alá kerülhet. Magyar Péter ezzel szemben úgy reagált, az ország szerinte újabb olyan közjogi tisztségviselőtől szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Újabb szemét vettek őrizetbe és hallgattak ki gyanúsítottként az NKA botrány ügyében. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint az eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik. Az ügyészség az őrizetbe vett személy letartóztatását is indítványozta, erről a Kecskeméti járás bíróság dönthet. Az ügyben korábban már több embert letartóztattak, köztük a Nemzeti Kulturális Alap volt vezető tisztségviselőit és a pályázatok lebonyolításában érintett szereplőket. A gyanú szerint az NK egyik döntéshozó testülete 2024 végétől több mint 1000 támogatásról döntött, összesen 17 milliárd forintot meghaladó értékben, szabálytalan módon. Újabb rendkívüli parlamenti ülések összehívását kezdeményezte Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében. Az országgyűlés jövő hétfőn és kedden július 27-én és 28-án ülésezhet rendkívüli formában. A miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta. Napirendre kerülhet többek között a Nemzeti Vagyon Visszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló javaslat, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázat kezelésének módosítása, valamint közlekedési és energetikai tárgyú törvénycsomag is. Vitatkozhatnak az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéséhez kapcsolódó módosításokról is. A tavaszi ülésszak lezárása óta a kormány rendszeresen kezdeményez rendkívüli parlamenti üléseket.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben stagnál jelenleg a pollen terhelés, mindemellett a nap nagy részében hidegfronti hatásban lesz részünk. A maximumok 26 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Szán.

Csak jó zene ez a Sunshine FM. Nagy Bogi, By Alex és a Slap, illetve a Nem hiszek egy újdonság itt a keltetőben. Pontosan 6 óra 40 perc van, további jó utat, jó reggelt és balesetmentes biztonságos célbaérést. Üzemanyagár változás. Hát a héten talán harmadjára. Igazából most a negyedik napot tapossuk, szóval még talán csak hétfőn nem volt emelkedés. Ezúttal a 95-ös benzin bruttó, héttel a gázolaj pedig 9-el emelkedik majd, úgyhogy szépen lassan kúszunk vissza oda, ahonnan jöttünk. Szóval a 95-ös már most lassan 610 környékén, a gázolaj pedig már átlépi majd a 630-at is, úgyhogy erre kell készülni jelenleg. No, és készüljetek fel témánkra, a filmekkel kapcsolatban kalandozunk majd, és a filmek lesokkoló fordulatairól beszélgetünk leginkább, szóval a kérdés úgy hangzik majd, hogy melyik film csattanója lepett meg, vagy sokkolt le a leginkább. Na hát ezzel foglalkozunk, és páros Cinema City Magyarország mozi belépőt adunk. Természetesen szólnak a jó zenék is, 2020-ban járunk, a Dancing in the Moonlight pedig sokak számára ismerős lehet. We

jó zene szól. A mai dátum pedig, a mai nap pedig egy mérföldkő sokak életében, ugyanis július 23-a a felvételi ponthatárok kihirdetése, és hát ezt megünnepeljük, de hogyha pedig valakinek nem sikerülne, akkor természetesen amiatt is érdemes lehet akár közösségben eltölteni ezt a talán szomorúnak tűnő lehetőséget, vagy eshetőséget, de reméljük, hogy mindenki oda nyer felvételt, ahova szeretett volna. Szóval pontváró pontot parti, méghozzá a Sóstó Gárdenben, ez tehát eljött, ennek is az ideje, úgyhogy ma este erről lesz itt majd szó. Kérem szépen, megvan a Facebook témánk, kint van, úgyhogy ha szereted a filmek világát, és szeretsz néha ledöbbenni, kicsikét szereted, hogyha beleszög ez a székbe a film csattanója, fordulata, akkor azt gondolom, ez a te témád lehet, úgyhogy jöhetnek azok a filmek, amelyek nagy hatással voltak rád, amelyeknek a csattanója, fordulata volt rád nagy hatással, szó szerint lesokkolt. Páros Cinema City Magyarország mozi belépő a tét, úgyhogy írjatok, kommenteljetek, és hallgassatok közben jó zenét, vezessetek türelmesen, óvatosan, és hogyha tudtok, akkor legyetek informatívak mindeközben, de ne vezetés közben pötyögjétek az útinfókat. Köszi előre, és ha jön, közben itt van a The Gossip.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Miért ne csábítsunk el nőket méreg drága nercbundával? Főleg, ha a hölgy már foglalt. Egy igazi londoni bohóza a Rózsakert szabadtéri színpadon. Nem most drágán. Augusztus 7-én, pénteken, 20.30-tól. Jegyek Móricz.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap, mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
4: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát, és soha nem fogy ki a jó kedvből. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
5: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a pontot parti. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A Campus Fesztivál miatt, ha lehet, autóval kerülni, mert olyan torlódást tapasztaltunk már tegnap is, hogy inkább gyalog közlekedjünk azon a szakaszon. A 33-as számú beutónál a bevezető szakaszán ki bevezető részén egy-egy forgalmi sávot ismét lezártak, és itt nagyon figyeljünk a kihelyezett jelzőtáblákra. Sinai utcától a Bentérig javítják, illetve átalakítják a buszmegállókat, tehát ott is csak egyet sávval nagyon nehezen lehet közlekedni. És a Burgundia Csapó utcát említeném még meg, ott továbbra is szászunk két hatalmas adjunk, és csak egy sávban lehet közlekedni. Hát én kitartás, hogy balasszakintes közlekedést kívánok mindenki számára.
1: 93.5. Sunshine FM. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Lopott ékszerekkel kereskedtek Debrecenben. Sebességkorlátozást készítenek elő a debreceni diószegi út végén. Ezüst érmet nyert egy debreceni diák a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Vádat emeltek egy férfi ellen, aki az ügyészség szerint több debreceni házba is betört, majd a lopott aranyékszereket zálogházakban adta el. A vádírat szerint az elkövető 2023. szeptembere és 2024. novembere között 10 ingatlanba jutott be, ahonnan főként készpénzt és aranyékszereket vitt el. A lopással okozott kár esetenként 75 ezer forinttól 1,3 millió forintig terjedt, készpénzből pedig volt, amikor 790 ezer forintot zsákmányolt. Az ékszereket debreceni zálogházakban adta le, a zálogjegyeket pedig két ismerősének értékesítette, akik kiváltották azokat. A rendőrség az ékszerek egy részét lefoglalta és visszaadta a tulajdonosoknak. A betörőt lopással, társait pénzmosással vádolják. Sebességkorlátozás bevezetését készíti elő a Magyar Közút a debreceni diószegi út végén. A tervezett korlátozás a lakott terület határát jelző tábla és a horgásztó csatlakozása közötti útszakaszt érinteni. A környéken élők korábban több közlekedés biztonsági intézkedést is kértek, köztük zebrát, közvilágítást, trafiboxot és sebességcsökkentést. A Magyar Közút a Civil Fórum Debrecen Egyesület megkeresésére azt közölte, a rendőrség és az önkormányzattal együttműködve a baleseti adatok figyelembevételével készítik elő az egységes 50 km/órás sebességkorlátozás bevezetését. A tervek szerint az új táblákat még az iskola kezdés előtt kihelyezik. Ezüstérmet nyert a debreceni Vámosi Bendegúz Péter a 67. Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. A középiskolások világversenyét idén Sanghajban rendezték meg július 10 és 21-e között. A vasárnapi eredmény hirdetésben a magyar csapat minden tagja érmet szerzett, egy arany, egy ezüst és 4 bronzéremmel zárták a versenyt. Vámosi Bendegúz Péter a debreceni Fazekas gimnázium diákjaként képviselte Magyarországot, és korábban a debreceni önkormányzat Civis Talentum ösztöndíját is megkapta. A magyar csapat a 117 résztvevő ország nem hivatalos pontversenyében a 16. helyen végzett. Folytatódik Debrecen Szepesen a vízellátási hálózat fejlesztése és a környező úthálózat korszerűsítése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint július 22-től indul a kivitelezés második üteme, amely Szepes belterületét érinti. A munkákat 100 méteres szakaszokban végzik, hogy a lehető legkisebb kellemetlenséget okozzák a lakóknak. Az első héten régészeti földmunkák zajlanak, ezek még nem járnak az útpálya bontásával, ezt követően kezdődik a vezetéképítés. A lakóingatlanok megközelíthetőek maradnak, az áthaladás is biztosított lesz, időnként várakozásra azonban számítani kell. A lezárások ideje alatt Szepes a 481-es főút felől közelíthető meg.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban hidegfronthoz elszórtan a folytatásban záport, zivatart, élénk, erős lesz a nyugati a szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A maximumok 26 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 93.5 Sunshine FM Debrecen.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További szép reggelt, sok napsütést és biztonságos célbaérést. Egyelőre egyébként nagyon úgy fest, hogy vételkörzetünkben az utak járhatóak, nincs fennakadás és nincs semmilyen probléma. Ha te mégis másképp látod, akkor szállj be hozzánk egy jól irányzott és valós útinformációval 0623 16 3000, vagy éppen szállj be a ma reggel témájába, ami a Facebook oldalunkon megtalálható. A kérdés pedig az, hogy melyik film csattanója volt rád nagy hatással. Azt gondolom, szinte mindenkinek van olyan filmélménye, amikor a végén csak ült a kanapéban, és azt mondta, hogy na, erre nem számítottam. Nyugodtan spoilerezhettek is, én azért majd megpróbálom legfeljebb körbeírni ezeket a dolgokat, szóval jöhetek a filmcímek, és az is, hogy esetleg újra néztétek-e ezeket a filmeket. Na de mit ez például filmfordulatot igazán emlékezetessé? Nem biztos, hogy az, hogy váratlan, hanem az, hogy utólag visszagondolva is minden apró jel ott volt, és a végén áll össze, és a végén csattan egy akkorát, hogy azt mondod, hogy na, ezt akkor újra kell nézni. Melyik volt ez a film, mi volt rád nagy hatással? Jöhet a Facebook témánkban a kommentelés, és valaki megkapja ma is a páros Cinema City Magyarország mozi belépőt. Természetesen a jó zenék sem maradnak el. Itt van Ray, ez a Where's My Husband?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Szabálytalanságokat találtak a 60 pusztai zebrák ügyében. Új vezetőt nevezhetnek ki a kormányzati ellenőrzési hivatal élére. Megnevezték a legkritikusabb egészségügyi területeket. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Szabálytalanságokat találtak a Bicske és 60 puszta között tartott zebrák ügyében. Erről Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter beszélt közösségi oldalán. A tárcavezető szerint hetek óta vizsgálják az állatok tartásának körülményeit, és a rendelkezésre álló adatok alapján 2024 és 26 között összesen 17 zebra fordult meg a területen, de 5-ről nincs megfelelő információ. Az ügyben korábban rendőrségi nyomozás is indult, miután felmerült, hogy több zebra elpusztult. A hatóságok azt is vizsgálják, megfelelően jelentették-e be az állatok elhullását, és szabályosan kezelték-e a tetemeket. A miniszter szerint az ügyben további tisztázásra van szükség. Nyílt pályázat után Szeverényi Dávidot választotta a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki pozíciójára a miniszterelnökség. A kormányközlésen szerint a szakember feladata az lesz, hogy erősítse a közpénzek védelmét szolgáló ellenőrzéseket, feltárja a visszaéléseket és javaslatokat tegyen azok megelőzésére. Szeverényi Dávid okleveles közgazdász és pénzügyőr korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, ahol főosztály vezetőként az Európai Csalás elleni hivatal, vagyis az Olaf-val való együttműködést irányította. A miniszterelnökség szerint a KEHI vezetői posztjára 78 pályázat érkezett, ezeket 5-tagú szakmai bizottság értékelte. A hivatal vezetőjét végül a miniszterelnök nevezte ki. A sürgősségi betegellátás, a gyermekgyógyászat, a pszichiátria, a belgyógyászat, az urológia, az érsebészet és az intenzív osztályos ellátás körül van a legsúlyosabb helyzet az egészségügyben. Erről Buga László, a fekvő és járó beteg szakellátásért felelős államtitkár beszélt a HVG-nek. Az államtitkár idei béremelést ígér a szakdolgozóknak, és azt mondta, felül kell vizsgálni a várólisták rendszerét is. Szerinte sok ellátási probléma papíron nem látszik, mert nem minden működési nehézség jelenik meg hivatalos szüneteltetésként. A tárca ezért országos helyzetfelismerésen dolgozik, hogy régiónként lássák a hiányosságokat. Buga László szerint nem kórház bezárásra, hanem egyes intézmények feladatainak átalakítására lehet szükség. Sebastian Kurz volt osztrák kancellár is kapott megbízási díjat a Matthias Corvinus kollégiumtól, de sajtóértesülések szerint a Fidesz választási veresége után 110 ezer eurót visszautalt a szervezetnek. Az osztrák Falternak Kurz is megerősítette, hogy tanácsadóként dolgozott az MCC-nek. Feladata a 2023-ban megvásárolt Bécsi Modul Egyetemhez és az ausztriai kapcsolatépítéséhez kapcsolódott. Alap szerint Kurz havi 10 ezer eurót kapott, de később lemondott a tanácsadói díjról, és visszautalta a pénzt. Közben a Modul Egyetem tulajdonosi helyzete is változhat, mivel nem egyetemi közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével az intézmény többségi tulajdon része várhatóan a magyar államhoz kerülhet.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az MNB angolfont deviza közép árfolyama az előző napok csökkenését követően erősödő tendenciát mutatott, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angolfontot 426, az eurót 363, a svájci frankot 392, az amerikai dollárt 318 forintos áron jegyezte a bank. Hidegfrontra kell készülni térségünkben, zivatar, zápor egyaránt előfordulhat, ugyanakkor erős lesz a nyugati szél, a maximumok 26 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine.

0: További szép reggelt, 7 óra 40 perc van, ez a Szelsőn FM. Miles Smith-szel múlattuk az időt, közben pedig megjött Dankó Laci is.
1: Jó reggelt, kis csokolom, hello!
0: Jó reggelt! Új formában támadnak itt egyébként a koncerteken a nézők. A Covid óta, miután újra nyitottak egyébként itt a szórakozóhelyek, koncertek, azóta valami egészen más ütötte fel a fejét, mint korábban, ugyanis nagyon sokan WC-nek használják az egyes szektorokat, képesek egyébként két szék közé is begugolni, és egyre több ilyen hír lát napvilágot, hogy elindult egy ilyen lavina.
1: Na ebből is valami challenge lett, kihívás. Ki hova tud piszkítani? Tehát ez a, oh.
0: És van, hogy a vitáskéréseket is így zárják le, hogy egymás nyakába vizelnek.
1: Nem tudom, van egy japán mondás, nem tudom, azt ismered-e, hogy csak a beteg madár csinál maga alá.
0: Tehát, ezt nem tudtam.
1: Igen. Na,
0: milyen bölcsek a japánok?
1: Igen, ők közé szedik össze a szemetet is például, és nem értik, hogy lehet úgy a foci meccsen, hogy szotyizol és magad alá köpködöd.
0: Tehát, hogy ezért lettek új stadionok, ott már nincs kedve az emberek elköpködni.
1: Ott már valami olyan extra megoldás kell, ami azonnal be is szippantja, tudod a szemetet. Pont egy ismerősöm mesélte tegnap, hogy van egy barátja, aki hát elég sokszor járnak koncertekre, meg stb., de egy ilyen jól ismert emberke a városban, és ő előszeretettel közlekedik itt-ott, mindenhol felismerik, és akkor így nem volt eddig problémája, hogyha éppen átment a színpad mögött, vagy valahol. Na most elmentek Budapestre egy koncertre, valami nagy koncertre, és mondta, hogy de miért menjünk körbe, amikor itt így egyenesen ki lehetne menni a kapun, és mondta, hogy azért, mert az ott a backstage, meg ott a fellépők, és attól nem lehet átmenni, és mondták, hogy Tibikém, nem, most itt ez nem az a koncert meg helyszín, ahol itt bárki felismerné, és te csak úgy át tudnál menni. De hát ezek szerint vannak, akik már a fáradtságot arra sem veszik, hogy a mosdóba kimenjenek.
0: Igen, mert ugye, amikor nagy tömeg összegyűlik, akkor mindig félelme mondjuk a hozzám hasonlóknak, akiket én úgy hívok, hogy a húgyosok, mert hogy
1: olyan sokat jársz pisilni?
0: Hát, sokat iszom, igen. Jó, gyors az anyagcsere. Szerintem nekem, tehát, hogy óránként innom kell két óránként pisi. És nyilván akinek ilyen problémái vannak, vagy így működik a szervezete, az, amikor elindul mondjuk egy koncert, ahol beállt a 10 000-es tömeg közepére, akkor már el kell gondolkodnia, hogy bár még nem kell, de már elindulok. Ez a fesztiválokon is jellemző egyébként, hogy akik a WC-nél sorban állnak, azoknak a felének nem kell pisilnie, de tudja azt, hogy mire sorra kerül, addigra úgy is kell. Aha. Tehát, és főleg egyébként a nők vannak ezzel bajban.
1: Abszolút.
0: Mert ők sokkal nehezebben tudják elvégezni, meg ők nem tudják bárhol elvégezni. Bár ellenben egyébként itt az egyik koncertről pont azt írják, hogy az egyik lány levette a rövidadrágját, oda pisilt, a nézők cuccai tönkrementek, kivezették a nőt a koncertről, de hát a szagaz meg a vizelet az ott maradt.
1: Persze. Csak megjelölte a helyét, hogy visszataláljon.
0: Majd itt jövök mindjárt.
1: Ott, ahol nincs senki, tehát tudod, abban a körzetben.
0: Van ez a biztonsági rendszer a strandokon is, amikor ráhajtod a plédet, vagy a törölközőt, igen, a cuccodra, és ugye onnantól kezdve az lopás biztos. Na hát valószínűleg hasonló lehetett. Az is lehet, hogy csak a saját cuccát akarta levizelni.
1: Nem hiszem. Egyébként érdekes ez, hogy a lányok mindig csoportosan járnak pisilni, és sokkal gyakrabban szerintem, mint a fiúk. Úgyhogy te ilyen szempontból kivétel vagy. De hát ezt nem is értem, hogy mondod, hogy két óránként akkor ezért nem alszol, és a gyerekre fogod, hogy két óránként mindig fel kell a gyerek. Nem, te kelted fel a gyereket azzal, hogy mindig kimászkálsz.
0: Ja, hát én azt nem. Oké, hogy két óránként pisilek, de azt nem mondtam, hogy felkelek. Arról nem volt szó.
1: És akkor kisfiam, add már kölcsön a pelenkádat, mert most már aludnék én is egy kicsit. Tehát ez a...
0: Igen, mint a viccben, hogy doktor úr, minden nap reggel 6-kor van hasmenésem. Igen, és mi ezzel a baj? 7-kor kell. Na jó, szóval valami egészen más trend kezd kialakulni.
1: Ez most azért jó egyébként, hogy elmondtad, mert kampuszfesztivál van, pontott parti van, tehát most itt

amit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem. Sunshine FM.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
4: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább? Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz. Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu.
5: A ViaBlock egyedülálló gyártási technológiájának és a ViaTen fejlesztésnek köszönhetően a hőszigetelés és a falazat egy lépésben megoldható. Válaszd a piacon elérhető leghatékonyabb falazóelemet, és építsd meg álmaid otthonát hazai gyártású, prémium minőségű termékkel a legjobb áron. Keresd Debrecenben a Gulyás tüzében.
6: Nagy színpadi alapbérleteink már elérhetők jegyirodánkban és online a moriciház.hu oldalon. Érkezik a Pál utcai fiúk, a Kivilágos kivirradatik, a Brooklyni mese, a La Mancha lovagja, valamint a Madách Színház előadásában az ikonikus Six Musical.
7: Hello Debrecen!
8: Itt az új taxis élmény!
7: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
8: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
7: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
8: Utazz bárhová egyszerűen.
7: Töltsd le az Uber alkalmazást,
8: vagy hívd az 555-555-öt.
7: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
8: Készen állsz az új kalandra?
7: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
4: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a pontot parti. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggelt, jó utat mindenkinek! Mi újság Debrecen útjain, Horváth Lászlótól kapunk információt. Gépjármű szakoktatóként úgyis járja a várost. Mi újság?
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát a Campus Fesztivál miatt ott azon a környéken inkább kerüljünk el, mert orrási torlódást tapasztaltunk már tegnap is, de ez az egész héten ez így fog történni. Tehát az Ady Endre sugárút, a Nagy Erdei körút és a Pallagyi útról beszélek. Valamint a 33-as vezető szakaszán még mindig tartanak a munkálat, a 30 km per órás sebességkorlátozásra számíthatunk. A Sinai utcától a Bentérig tapasztaltunk még óriási torlódást is. Itt mindig megjegyzem, hogy csak akkor hajtsunk már be a kereszteződésbe, el is tudjuk hagyni, mert emiatt is torlódik a forgalom. És a bevezető útszakaszokon is nagy forgalmat tapasztaltunk, tehát ehhez kívánok én mindenkinek kitartást, hogy valaki az mentes közlekedésre az
2: éjszakra. Így legyen, köszönjük László!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Figyelmetlenség miatt történt súlyos baleset az M3-oson. Dübörög a Campus Fesztivál. Új nagyállomás és vasúti fejlesztések jöhetnek Debrecenben. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Vádat emelt a debreceni járási ügyészség egy nyíregyházi férfi ellen, aki a vád szerint figyelmetlensége miatt okozott súlyos balesetet az M3-as autópályán. A férfi 2024 márciusában egy járműszerelvénnyel haladt Nyíregyháza felől Budapest irányába, amikor vezetés közben a fülkében keresni kezdte a vizes palackját. Emiatt nem az útra figyelt, lehaladt a forgalmi sávból a leálló sávba, és fékezés nélkül nekiütközött egy ott várakozó kis teherautónak. A járműben egy útkarbantartás munkát végző férfi ült, aki a balesetben súlyos, maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. Az ügyészség egy év fogház büntetést és 2,5 év járművezetéstől eltiltást indítványozott. Esténként 30-35 ezer látogatóra számítanak a debreceni Campus Fesztivál szervezői. Az idei rendezvényen új beléptetési rendszert vezetnek be, a karszalagó QR kódjához személyigazolvány számot rendelnek, így a szervezők szerint kiszűrhető, ha valaki más nevére szóló belépővel próbálna bejutni. A fesztivál területe egyszerre akár 50 ezer embert is elbírna, de a biztonságosabb működés érdekében 35 ezernél korlátozzák a beengedést. A szervezők szerint a Campus Fesztiválnak továbbra is a nagy erdő az otthona, más helyszínen nem tudnák megrendezni a jelenlegi formájában. A négynapos esemény több mint 70 program helyszínnel várja a látogatókat. Jelentős vasúti fejlesztések érinthetik Debrecent és térségét a Baross Gábor vasút fejlesztési terv részeként. Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő közlése szerint a 10 éves országos program forrásainak mintegy tizede érkezhet Debrecenbe és környékére. A tervek között szerepel az új nagyállomás megépítése, felújított állomás épülettel, akadálymentes aluljárókkal, új peronkiosztással, áthelyezett volánpályaudvarral és megújuló Petőfi térrel. Felújíthatják a Debrecen Nyíregyháza és a Debrecen Máté Szalka vasútvonalat. 2029-re pedig új emeletes, klimatizált, intercity motorvonatok is érkezhetnek. Akár népszavazás is lehet arról, hogy április 12-ét a demokrácia napjává nyilvánítsa az országgyűlés. A kérdést egy országos népszavazási kezdeményezésben nyújtották be, a Nemzeti Választási Bizottság pedig 8 igen és 1 nem szavazattal hitelesítette azt. Ez egyelőre azt jelenti, hogy a kezdeményezés formai és jogi szempontból megfelelt a követelményeknek. A döntés azonban még nem jogerős. 15 napig lehet jogorvoslatot kérni a kúriától. Ha a határozat jogerőre emelkedik, a szervezőknek 4 hónapjuk lesz arra, hogy összegyűjtsék a szükséges aláírásokat. Megnyílt a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor Tusnádfürdőn. A rendezvény megnyitóján Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy Tusványos jövőre is folytatódik, és szellemi kulturális megtartó erőnek nevezte a szabad egyetemet. Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezetője szerint az idei rendezvény egyik feladata, hogy csökkentse az anyaországi és a külhoni magyarok között kialakult feszültségeket, és visszatérjen Tusványos eredeti beszédközpontú szerepéhez.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Már városunkban hidegfronthoz elszórtan a folytatásban záport, zivatart, élénk, erős lesz a nyugati a szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A maximumok 26 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További szép reggelt, jó utat és biztonságos célba érés. 8 óra 14 perc van, remélhetőleg senkit nem ér semmiféle sokkoló a mai napon, vagy hogyha mégis, akkor az csak is pozitív értelemben legyen, én ezt kívánom nektek, illetve azt kérem, hogy írjatok nekünk filmes ügyben, Facebook oldalunkon a Páros Cinema City mozi belépőért egy téma van, egy kérdéssel, melyik film csatornája volt rád nagy hatással, szóval olyan filmes fordulat, ami mondjuk lesokkolt a végén a kanapéba szögezett, amikor összeállt a kép, és még már kiírják a szereplőket, már véget ért a film, de te még mindig ott ülsz, és azon agyalsz, hogy úristen, ez hogy is volt, és próbálod a fejedben is visszatekerni, hogy aha, ott volt egy jel, és így történt, és úgy áll össze, és nagyon jó, mikor még másnap is ezen gondolkodsz.
2: De most egyébként pont ráhibáztam, mert tegnap néztem egy ilyen filmet, Árnyék a szemben az a címe. Ez egy dán film egyébként, és arról szól, hogy a második világban megtörtént eset, egy tragikus eset egyébként, hogy Kopenhágát bombázzák az angolok, és van egy gestápó központ, ezt a központot akarják lebombázni, és amikor megindulnak a repülők, eljutnak Kopenhágába, és az egyik repülő az megsérül, gyakorlatilag a lezuhan, és pont egy iskola épületére, egy lány iskola épületére zuhan, viszont a többi, aki egyébként ezt a gépet követi, azt gondolja, hogy a füstjel az azt jelzi, hogy oda kell a bombákat ledobni, és nem a gestápó központra dobják le ezért aztán a bombákat, hanem az iskolára. És ez egy megtörtént eset, és sajnos nagyon sok kislányot az életét vesztette, és hogy próbálják őket megmenteni, és a többi, és a többi. És ugyanezt éreztem, amikor, amit most mondtál, hogy a stáblistán gyakorlatilag kiírják az áldozatoknak a keresztneveit, és megy, és nem állsz fel, hanem így nézed, ismeretlenül, úgyhogy egyébként nem is tudsz róluk semmit, meg nem ismered őket. A fotójuk van kirakva, mindössze egy ilyen csoportkép az egész iskolának, és egy ilyen drámai hatása volt. De például ezt éreztem a Dexternél is, amit ti javasoltatok, sorozatot, hogy nézzem meg.
1: Benne?
2: Végignéztem az összes évad, összes sorozatot.
1: Már az újakat is megnéztem?
2: Az újakat még nem, de a régieket, amiket meg lehetett, és gyakorlatilag nem tudtam soha megfejteni, hogy mi lesz, hogy lesz, ki lesz, mi, feltámad, nem támad, gyilkos, nem gyilkos, most akkor volt, hogy Dexternek szurkoltam, volt, hogy ellene volt, hogy ne legyen már ilyen bénasok. Tehát ilyen, az például egy olyan volt, hogy nem bírtam abba hagyni, ezt pont a téli időszakban, a téli szünet környékén nézegettük, és akkor esténként ez volt a program, naponta ilyen 6-7 részt végni, jó, de még egyet, na még egyet, mert most így már nem hagyhatjuk abba, mert most így folytatódik. Lincoln Lawyer, ami sokan
1: én
2: mondják,
1: ezt egyszerűen nem bírtam még elkezdeni.
2: Hát azt is, ha megnézed, annyi csavar van benne.
1: Csak miattat fogom elkezdeni. Mert ugye hasonlít rá, Laci, ezt állítólag sokan ezt mondják.
2: Igen, tehát hogy már most készül az új évad, csak szólok, azért hiányzok néha. Tehát hogy az is rengeteg ilyen csavar van benne, és hát le a kalappal a forgatókönyvírók előtt.
1: Igen, ami rám most az utóbbi időben nagy hatással volt, illetve mielőtt ezt elmondanám, azért nézzük már néhány kommentet is, mert ugye általában nagyon sokszor írják, amikor fordulatos és csavaros filmről van szó, a régi idők nagy filmjei közül a Hatodik Érzék, az Elemi Ösztön?
2: Igen, Bárányok hallgatnak.
1: Azt sose néztem meg.
2: Ott is mindegyikben vannak olyan fordulatok.
1: Az Elemi Ösztönből nekem csak egyenlet
2: van meg. Tudom, mindenkinek az.
1: De az teljesen.
2: Most se tudod meg végül is, hogy ki a gyilkos, vagy ki nem. Tehát gyakorlatilag csak tippelgetünk sokszor, igen.
1: Én odáig nem jutottam el a filmben.
2: Igen, de ugyanez a Bárányok hallgatnak. De most visszanéztem a múltkor, ma már mai fejjel már nem olyan. Most már sokkal drámai filmek készülnek, de akkor az nagyon ilyen
1: korszakalkotó volt. Igen. Tehát ugye a Hetedik című filmet szokták emlegetni, itt többen írták például a Viharsziget filmet, ami például rám mostanában nagy hatása volt, egy ilyen minisorozat, ami egy igaz történetet dolgoz fel, még csak azt hiszem, hogy 5 része van, az elsőn vagyok túl, de többször elsírtam magam benne, tehát ugye ez egy skót kisvárosban történt, Lockerbie egyébként a sorozat címe, és ott történt, ott játszódik az esemény, egy lezuhant repülőről, egészen drámai, Colin Firth egyébként a főszereplője, és igen, azért a megtörtént események drámaisága az mindig nagy hatásra szokott rám lenni, de ezzel szemben például szeretem az olyasfajta filmeket, mint a Fűrész, ahol szintén a végén van egy akkora csattanó, hogy így emlékszem, ahogy 20 évvel ezelőtt láttam, talán lehet, van annyi már a film, és még mindig ülök a fotelben, már a stáblista megy régen, igen. És még mindig ülök, és egyszer hihetetlen, hogy mekkora fordulatokat bele tudnak tenni a film. Úgyhogy ezzel foglalkozunk, drága hallgatók, jöhetnek a kommentek, Itt például olvastam olyat, hogy igen, Krisztián írja, hogy Titanic, mindenre számítottam, de hogy elsüllyedt.
2: Sós vízben? Nem süllyedhet el.
1: Azt mondja Zoli, ha Bruce Willis szerepelt volna benne, mindenkit megment.
2: Ez így van. Igen.
1: Igen, aztán Magdi néni leesett a lépcsőn. Az
2: mondjuk egy dráma, igen, meghalt Bobby, de aztán kiderült, hogy Pavella csak álmodja. Tehát és az micsoda fordulat volt. Igen.
1: Az nagyon jó volt. Az
2: igen.
1: Nagyon. Hát igen, azért, mert ugye egy világ háborodott fel azon, hogy mi az, hogy Bobbyt kiírják a sorozatból.
2: Igen.
1: És akkor úgy döntöttek, hogy visszahozzák.
2: Mikor fél Magyarország Izaurának gyűjtött, aki rabszolga volt a Rabszolga Sors című filmben 80-as években, és annyira elhitték, hogy szegény Izaurát Leon Szió állandóan bántja, és stb. Elkezdték gyűjteni neki adományt, hogy kiszabadítsák. Tehát, hogy
1: azóta ezek az Izaurák és Leon Sziók már kb. 20-30 évesek, igaz?
2: Igen, azóta. Akkor fél országot, akik születnek Izaurának hívták.
1: Elég sokan élnek ilyen névben.
2: Igen.
1: Azt mondja, igen, a hetediket írták többen is. Einhorn az Finkl, a Finkl az Einhorn, ugye ez a, várjál, az Ace Ventura, igen. Uh-huh. Más világ, ahol a folyamirákok énekelnek, az is brutálisan, aha, az is nagyon
2: a
1: komoly.
2: A Légcsavar című film megvan neked?
1: Az is jó.
2: Igen, tehát hogy amikor...
1: Ott a levegőben volt a csavar,
2: igen. Igen, és az is, de tényleg egy légcsavar, de van benne csavar bőven, mert ott már lassan kezded elhinni, hogy tényleg megőrült a főszereplő, és nem is létezik a lánya, és hogy keresi a repülőgépen, és aztán csak megtalálja végül.
1: Igen, aztán van ilyen, hogy a Szív bajnokai, ahol nem az a fajta csattanó vagy fordulat volt, hanem inkább ilyen nagyon mélyreható, mint például, igen, az Életre valóknál is.
2: Igen. Hát,
1: az nagyon, nagyon mélyen érinti meg az embert.
2: Halásoron.
1: Hát az is.
2: Az is. Tehát, hogy az is egy hihetetlen film.
1: Azt hiszem, az IMDb listán ott benne van a top 3-ban, hanem az első. Uh-huh. Vagy az első, az várjál csak. Egyszer pedig, mert egyszer-kétszer megnéztem már pedig, azt mondja, hogy igen, a top 10-ben benne van, most hirtelen nem találom egyébként a top listát, na mindjárt meg fogom keresni, mert ezek a klasszikus filmek, a 90-es évek filmjei viszik egyébként itt nagy részt az IMDb listát.
2: És van egy csomó olyan film, aminél meg gyakorlatilag a második percben tudod, hogy mi lesz a sztori vége.
1: És tényleg úgy lesz.
2: Igen? Tehát, hogy ez a semmi csavar, semmi, pontosan tudod, hogy hova fogunk eljutni, és mégis megnézed.
1: Igen,
2: tehát,
1: és hogy... tudod azt, hogy igen, hókuszpókhoz elmennek, ő megfőzi őket az üstben, és...
2: De nem fognak meghalni, nem jön törpapa, és kimegy mindenki.
1: Így van.
2: Igen, tehát, hogy ott meg várod. De hát nekem a nem is tudom, a melyik volt, azt hiszem talán a Passióval kapcsolatban mesélte egyszer Rákos az énekes, hogy a moziban ott ült a IQ bajnok srác, meg a barátnője, és mondta,
1: IQ
2: hogy...
1: És Ikuné.
2: Igen, hát Ikunoku. Körülbelül is nézték a Passiót, és akkor ment, ugye ez Krisztus szenvedéséről szól, és mondta, hogy na most mi lesz már akkor, megölik vagy nem, döntsék már el, és mondta, megszólalt a másik IQ bajnok, hogy hát csak nem ölik, meg ő a főszereplő. Szóval vannak azért ilyen emberek, de ott azért vannak, ott nem volt olyan fordulat, tudtad a végkifejletet. De van egy csomó ilyen, ami tényleg ilyen drámai. A
1: Remény rabjai, és ez az IMDb
2: igen,
1: első.
2: Például ez jutott még eszembe. Igen, vagy ha már említetted, Bruce Willisnek van egy filmje, most nem jut eszembe, melyik az, amikor kiszabadítanak a dzsungelből.
1: A tűz, a napkönnyei.
2: Napkönnyei, igen. Az is egy drámai film ilyen szempontból, vagy egy érdekes. 7 év Tibetben. Szintén.
1: Azt olyan régóta meg akarom nézni.
2: Brad Pittes. Igen, az is egy régi film már, de az is egy nagyon jó. Tehát vannak ilyen klasszikusok, nyilván ott is van, amelyiknek sejtett, hogy mi lesz a vége, van, amelyiknek nem.
1: Igen, volt olyan is egyébként, aki a csernobili eseteket feldolgozó sorozatra
2: az is drámai
1: igen,
2: volt.
1: Mondta azt, hogy de jó, hogy nem történt meg. Uh-huh. Hát itt jeleznénk, hogy sajnos megtörtént.
2: Igen.
1: Tehát ez visszatérve a Passióra, hogy hát ne, csak nem ölik meg, hát ne, ő a főszereplő.
2: Igen.
1: Na hát igen. Na jó van, jó filmnézés mindenkinek, főleg annak, aki majd mozijegyet nyer a Cinema City Magyarország jóvoltából, és így általunk. Melyik film csattanója volt rád nagy hatásra? Szól a kérdés Facebook oldalunkon, itt pedig a jó zenék.

0: Életünk vagy nekem ékezett, te egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

0: A Keltető Sport. Sunshine FM.
1: Sportos szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mi újság a sportvilágában, Laci?
2: Nemzetközi kupameccset játszik majd a Loki a Nagyerdei stadionban, úgyhogy aki szereti a focit, és most már szeretné élőben is látni, nem csak a világbajnokságot tévén keresztül, akkor annak ez egy jó programnak ígérkezik. Tegnap is elmondtuk, ma is elmondjuk, hogy miután ott zajlik a Nagyerdei stadionban a Campus Fesztivál is, így azért más a beléptetés, más a közlekedés, más a parkolás. Érdemes böngészni a DVSC-nek a honlapját és megnézni az információkat. Folyamatosan frissítették tegnap is, hogy melyik kapun, hol lehet bejutni, hogyan lehet jegyet venni online formában, személyesen, hol kell majd kimenni, és a többi, és a többi. Mi van azokkal, akik egyébként a Campus Fesztiválra is rendelkeznek jegyet, és a meccsre is van jegyük.
1: És hol... a kettőt együtt szeretnék élvezni.
2: Hát, igen, abszolút így van, mert vannak ilyenek, akik azt mondják, ha már bementünk a stadionba, utána meg ott maradunk, és akkor még a koncerteket meghallgatjuk. Szóval érdemes ezt megnézni, azért nem is mondjuk el, mert annyiféle információ van, meg annyiféle verzió, hogy ezért mondom, hogy érdemes.
1: Hát elszállna ez a szó.
2: Hát meg érdemes megnézni a honlapot, és akkor a Pjunik ellen játszik ma este a Debrecen. A Nyíregyháza közben tegnap két fiatal játékossal kötött profi szerződés, mind a ketten 17 évesek, úgyhogy Kondor Tiborról és Hajós Lőrincről van szó, saját nevelésű játékos, Kondor Tibi, Hajós Lőrinc pedig Ibrányi származású, egyébként Budapesten, a Vasasnál játszott a legutóbbi szezonjában. Mind a ketten már nagy valószínűség szerint pályára léphetnek a hétvégén az NB3-as mérkőzésen, bár ha jól tudom, akkor Hajós Lőrincnek van egy kisebb sérülése, de lehet, hogy ez nem akadályozza majd abban, hogy játszhasson a hétvégén, mert hogy a hétvégén nem csak az NB1 kezdődik el, hanem az NB3 is. Úgyhogy ott is érdekes történések lesznek, például a Deacnál is komoly terveket szövögetnek, és szeretnék kiharcolni azt, hogy feljussanak az NB2-be. Tavaly is közel álltak ahhoz, hogy osztályozót játszhassanak. Egy fél idő választotta el a debrecenieket attól, hogy ott legyenek az osztályozón. Végül a Cigánd játszotta ugye azt az osztályozót a Nagykanizsa ellen, és a Nagykanizsa jutott fel. Milyen érdekes, néztem most csak úgy kíváncsiságból, hogy alakult a Nagykanizsa kerete a nyári szünetben. Nem vételkörzetünk, egy picit arrébb vannak, de azért kíváncsi voltam, hogy hány játékos tartottak meg a bajnok csapatból. Azért jó nagy változás volt. Úgyhogy ez is egy érdekes szempont, hogy most örülsz, bajnok csapat, jaj de szép, jaj de jó, majd másnap megközlik, hogy oké, de az NB2-t már nem veled képzeljük, szóval ez azért a játékosoknak nem biztos, hogy egy olyan jó dolog. Hozzáteszem, hogy sok esetben az van, hogy akik kiharcolták a feljutást, azért ott a csapatok zöménél azt mondják, hogy jó, akkor vágjunk vele ezzel a keretnek a következő szezonnak is, némelyik csapatnál viszont elég nagy változások vannak.
1: Úgyhogy, ami nem túl korrekt, bár hát...
2: Oké, de a magasabb osztályban meg lehet, hogy azok a játékosok már nem felelnek meg, vagy ők maguk mondják azt, hogy inkább máshol folytatom, mert felajánlják, hogy fogsz játszani, de nem annyit, mint eddig, ő viszont inkább játszani akar, és akkor elmegy egy alacsonyabb osztályú csapathoz. Úgyhogy izgalmas lesz majd szerintem az NB3 is, idén is lesznek kihívók, tehát a Kisvárda lett a Kisvárda 2 a bajnok, nyilván ők nem játszhattak osztályozót, nem juthatnak fel, mert második csapatról van szó. A Kisvárda keretében is voltak változások, az első csapatnál is szintén ugye vételkörzetünk, ők is majd a Honvéd ellen kezdik a hétvégén szombaton a bajnokságot. Igazából nem rossz így az elosztás. Ha valaki nagyon szereti itt a keleti régióban a focit, akkor pénteken este elmehet a Spari Újpestre, aztán szombaton elmegy a Kisvárda meccsére, vasárnap meg a Lokinak a meccsét néz meg. Úgyhogy végig lehet járni a környéket. Hát most már a Miskolc nincs, tehát a Diósgyőr. Ellenben a Diósgyőr második csapata látogat majd szombaton délelőtt 11 órától Nyíregyházára az NB3-as meccse, szóval azért mégiscsak lesz Spari Diósgyőr rangadó csak az NB3-ban. Úgyhogy szerintem a szurkolók is erre is fokozottan készülnek majd. Mint ahogy fokozottan készület Nagy Ádám is, ugye válogatott játékosról beszélünk, aki egy jó ideje már Olaszországban légióskodik, nem jelent meg a Spezia edzésén, és azt mondják a szakemberek azért, mert hogy nagy valószínűség szerint hazatér a Ferencvárosba. Úgyhogy egy sokszoros válogatott játékosról van szó, talán már meg is egyezett a két klub a kivásárlási árban, nagyjából egy a 100 000 euróról beszélünk, és elképzelhető, hogy Nagy Ádám hazatér Magyarországra. Megérkezett Lewis Hamilton és Max Verstappen is Budapestre, akik most az M3-oson közlekednek, előszeretettel láthatják majd, hogy sárga táblákkal ki van írva az M0-áson, és meg nagyon sok helyen repülőtér környékén, hogy Hungaroring, ez nem véletlen. Mert hogy a Hungaroringen rendezik majd a Formula 1-es nagy díjat, a következő versenyt, és érkeznek most már a sztárok, érkeznek a pilóták, és milyen érdekes, tudják a szurkolók, hogy ki, mikor érkezik, megnézik menetrendszeri, nem menetrendszeri, milyen repülő, hogy mint. Tegnap is ott voltak a rajongók a repülőtéren, és láthatták, hogy Hamilton megérkezik. Hoztak neki egy ilyen kék színű Ferrarit, és azzal utazott be aztán Budapestre a szállodába, tehát őt nem úgy vitték be, hanem kapott egy kocsit. Hát mondjuk elég feltűnő egy kék színű Ferrari.
1: Ennél egy Justin kicsit, Biebernek is volt ilyen.
2: Igen, ennél kicsit visszafogottabb volt. Max Verstappenhoz ért egy ilyen kis buszszerű autó érkezett, és akkor azzal vitték be a szállodába. De a rajongók tudták.
1: Egy csuklóst vezetett.
2: Azért nem akkora kis busz.
1: Igen, akkor most én viszek mindenkit, és akkor a csapatát felültettem.
2: Volt oda. Ilyen, képzeld el. Annak idején Révész Bálint csinálta ezt, a Sparinak az elnöke, tulajdonosa, aki egyébként ugye teherautó sofőrként kezdte annak idején az egész karrierjét, és ő volt az, hogy amikor a csapata a bajnoki címért harcolt az MB2-ben, és azt mondta, hogy jó, akkor most én leszek a sofőr, és akkor így beült, és ő vitte le a csapatot az egyik bajnoki mérkőzésre. Jó pofa dolog, én is azt gondolom.
1: Tehát, hogy srácok, üljetek be a billencsbe,
2: igen. Nekem is volt szerencsém már mellette ülni, akkor meg kis Norbinak a kamionját próbálta ki, és akkor mondta, hogy nem ülök ebbe mellé, hogy esetleg körbevisz egy körre a rabócsiringen. Emlékezetes élmény volt, életemben nem nyomtam még úgy a padlólemezt ott elő, a nem létező.
1: És féket. Nem is Norbi vezetett?
2: Nem Norbi vezetett, hanem Bálint. De úgy, hogy közben én be voltam szíjazva, meg ő is, meg stb., és akkor sisak rajtam, és közben így jöttek a kanyarok, gyorsult, és nézett rám, és beszélt hozzá, és megmondta, Bálint, nem kéne már ott fékezni egy kicsit, azért így jönnek a kanyarok, brutális fék, meg gáz van, ezt ugye sokszor meséltem, már 1200 lóerős versenykamionról beszélünk. Most ott egyébként szünet van, majd augusztusban folytatódik a sorozat. Kevesebbet beszéltünk most kis Norbiról, mert igazából kevesebb minden történt. Szokásos, megnyeri a futamokat, legutóbb úgy nyerte meg, hogy a 8. helyről rajtolt, és az első körben már az első volt.
1: Szerintem úgy nyerte meg, hogy egy órával később érkezett meg.
2: Hát körülbelül most már ott tartunk, hogy ki kellene találni valami olyan szabályt Norbi ellen, nem akarok tippeket adni, de ez igen, amikor a mezőny a táv felénél jár, Norbinak akkor lehet elindulni
1: a boxutcába. Bekötött szemféltank.
2: Igen, ez lehet a következő megoldás, és akkor nagy újjongás, ez az, csak harmadik lett.
1: Megvagy.
2: Végre kitaláltunk valami olyan módszert, nem tudják megfogni egyelőre, torony magasan vezeti a kamion Európa-bajnokságot.
1: Nyilván egyébként Norbi és a csapat érdeme együtt, tehát hogy ahhoz abszolút. Kell egy olyan technika is, meg nyilván egy olyan vezetői tudás és tapasztalat, ami
2: és nem tudják,
1: páratlan.
2: Igen, sokan nem tudják, de ez az autó, ez Nyiradonyban készül. Tehát Hajdú-Bihar megyében itt a közelben. Igen. És ott rakják össze, gyakorlatilag a motor az egyedüli elem, ami úgy érkezik meg készen, és az összes többit, a karosszériát, a vázat, a futóművet, mindent kézzel készítenek, tehát ez egyedi tervezésű, egyedi autó. A korábbi autója is Norbinak ott van a mezőnyben, René Reinert használja, és tavaly ugye azzal megnyerték a csapatbajnokságot így a két kamionnal együtt. Hát az se sokkal lassabb, tehát vannak fejlesztések az új autón, de a régivel is még mindig versenyképes lenne kis Norbi. És hát, ha egy picit még VB-zünk, mert visszatekintünk, hát mindenki azt gondolná, hogy itt a VB legnagyobb nyertese a spanyol válogatott, meg azok a futballisták, akik esetleg eladták magukat, mert jó teljesítmény nyújtottak. Nem. A legnagyobb nyertes David Beckham volt az egész világbajnokság alatt, úgyhogy gyakorlatilag alig láttad.
1: Egyszer-egyszer feltűnt a feleségével.
2: Igen, de egyébként nagyjából akkor láttad, amikor a különböző reklámokban bukkant fel, és kereste a poharat. Nekem egyébként pont van egy olyan poharam. Elmentem ebbe a gyors étterembe, csak azért, aha. Hogy kíváncsiságból, hogy milyen poharat kapok, és egy David Beckham-es pohár jutott pont, mert ugye be volt csomagolva, nem tudtad, nem választhattál. Hozzáteszem, hogy a reklámokból 8 milliárd forintnak megfelelő összegütötte a markát David Beckhamnek, csak ebből a néhány reklámból, amiben szerepelt. Azért ez nem egy rossz összeg. Shakira volt a másik nagy nyertese az egész világbajnokságnak. A dal, a fellépések, meg a halftime show, meg a minden miatt azért 6,3 milliárd forintnak megfelelő összeget csak összeszedett ezzel a világbajnokság alatt. És sokan azt mondták, hogy az egész VB legnagyobb vesztese pedig Piqué, mert hogy látták, hogy Shakira milyen bombaformában van még mindig, ugye ott táncolt az utolsó mérkőzésen, a döntőnek a szünetében, és ömlött a sok komment, és ennyi volt, hogy ez a Piqué egy idióta, egy ilyen nőt itt hagyni, tehát ez hihetetlen volt.
1: Hát jó, de nem ismerjük Shakirát.
2: Nem ismerjük, de semmit
1: az
2: nem öregszik.
1: Az, hogy a külsejét látjuk.
2: Csak a külsőkre gondoltak, így van. Nyilván hát a foci szurkoló az most nagyjából ennyit látott Shakirából, szerintem még a hangját sem hallgatták meg, az sem érdekelte, csak az, hogy néz.
1: Sőt, ugye itt is felröppentek a pletykák, mint Jim Carrey esetében, hogy az nem ő volt, meg ez sem ő volt, hogy ez nem Shakira volt, rögtön ahogy a megnyitónál,
2: igen, mert ott végig rajta volt egy ilyen napszemüveg, és nem lehetett látni a szemét, meg az arcát rendesen, és sokan azt mondták, hogy ez egy hasonmás. Tehát, hogy nem is ő volt.
1: Én nem így emlékeztem Shakirára, megmondom őszintén. Igen, tehát én nem ismertem volna.
2: Én sem, de a döntőben viszont igen. Tehát ott viszont teljesen úgy nézett ki, úgyhogy lehet, hogy az első meccsen még nem ő volt, aztán lebuktunk. Na, akkor gyorsan.
1: Akkor gyorsan, jó van, igen. Legyen egy halftime show is.
2: Nem hiszem, hogy egyébként ezt megmernék kockáztatni. Bár volt ilyen a régi szép időkben is, hogy volt Madonnának is hasonmása.
1: Vannak dublőrök is.
2: George Clooney-nak, George Michael-nek, nagyon sok, én emlékszem annak idején ilyen orosz oligarchák, például szülinapi bulira hívták Madonnát, meg ilyesmit, tehát ő volt a sztár vendég esténként mondjuk egy ilyen moszkvai partin, és hát volt olyan, hogy megkérdezték, hogy nem tudom, az eredeti az ennyibe kerül, az utánzat meg ennyibe kerül. Jó lesz az utánzat.
1: A barátaim mindig részegek.
2: Ezt akartam, hogy úgy se ismerik fel, majd megcsinálják a közös fotót vele, és egyébként meg senkit nem érdekel. Tehát biztos, hogy létezik ez a fajta biznisz is.
1: Igen, meg igazából, hogyha a végsőkig tagadnak, meg tulajdonképpen nem érdekli az emberek véleménye őket úgysem, úgyhogy bárkit odaállíthatnak. Én azt gondolom, hogy manapság ez már teljesen a sminkeknek köszönhetően is simán elérhető.
2: Ez a sok plasztikai sebész. Hát tegnap láttam egy
1: én is lehetnék Shakira, csak nincs annyi pénzem.
2: Most, hogy fodrásznál voltál, nézem, hogy egészen jó kis hasonló lett a hajad.
1: Annyira hasonlítok rá, mint ő a megnyitó önmagára.
2: Igen, hát egyébként most így, hogy látom az összegeket, ez a 6,3 milliárd, ugye a dalért meg a fellépését, nem hiszem, hogy ennyi pénzért megkockáztatta volna azt, hogy akkor nem az eredeti megy.
1: Az is lehet felezett vele. Én meg otthonról néztem.
2: Nyilván ő fizeti, tehát azzal nem lenne gond, de hát szerintem azzal azért lebuknának. Piqué biztos tudja, hogy melyik az eredeti.
1: Hát valószínű egyébként. Igen, azért...
2: Lehet, hogy a 6,3 milliárdból vagy kettőt átcsöpegted, de mondd azt, hogy én vagyok az eredeti, jó? Közben pedig, hogy máshol vagyok.
1: Piqué, te csendben maradsz, mint a házasságunk alatt? Laci, közzi a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM-en.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Meg lehet-e csalni valakit véletlenül? Kiderül Csányi Sándor egyéni estjéből július 25-én. Hogyan értsük félre nőket kettő? A Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Jegyek moritzszínház.hu.
2: Sunshine FM.
0: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Bulizni Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
3: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Két órán belül elfogták a Pocsonyi Lottózó feltételezett betörőjét. Sebességkorlátozás jön a debreceni Diósszági út végén. Készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Két órán belül elfogták a rendőrök azt a férfit, akit a Pocsonyi Lottózóba történt betöréssel gyanúsítanak. A rendőrség tájékoztatása szerint július 22-én hajnalban érkezett bejelentés arról, hogy betörtek az üzletbe. Az egyenruhások azonnal a helyszínre mentek, adatokat gyűjtöttek, majd rövid időn belül azonosítottak egy 34 évesen férfit, akit kapcsolatba hoztak a bűncselekménnyel. A gyanúsítottat a bejelentésről számított két órán belül elfogták, majd előállították a Derecskei rendőrőrse. Az eljárás során az is felmerült, hogy a férfi egy másik betöréssel is összefüggésben hozható. Egységes 50 km/órás sebességkorlátozás bevezetését készíti elő a Magyar Közút a debreceni Diósszegi út végén. Az érintett szakaszon lakott terület határa is a Horgásztó között található. A döntés lakossági jelzések, valamint a rendőrséggel és az önkormányzattal közösen végzett baleseti adatelemzések alapján született meg. A cél a közlekedés biztonságjavítása, különösen azon a szakaszon, ahol a forgalom és a sebesség miatt több kockázat is felmerült. A tervek szerint az új sebességkorlátozó táblákat még a szeptemberi iskola kezdés előtt kihelyezik a szakemberek. A Magyar Közút arra számít, hogy az egységes korlátozás kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá teszi a közlekedést. Gőzerővel készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára, amely augusztus 18 és 23-a között megújult köntösben várja a látogatókat. Az idei esemény középpontjában a jövőformálás és a közösség építés áll, a hagyományos augusztus 20-ai karneváli felvonulás pedig bővített útvonalon zajlik majd. A karneváli héten idén is több program gondoskodik a hangulatról, érkezik a Kovászki meg a Vega, folytatódik a Galiba gyermekfesztivál, és a közönség kedve éjszakai kerékpározás, a Night Ride sem marad el. A szervezők szerint a cél, hogy a virágkarnevál egyszerre őrizze a hagyományokat és új élményeket kínáljon Debrecenben. Kormány ciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul Magyarországon, megközelítőleg 3500 milliárd forintos kerettel. Magyar Péter miniszterelnök a Baross Gábor vasútfejlesztési terv bemutatóján azt mondta, a cél, hogy csökkenjen a vasúti járművek átlag életkora, gyorsabb legyen a fővonali közlekedés, bővüljön a villamosított hálózat, és megbízhatóbbá váljon a regionális vasúti közlekedés. A program 6 fő irányra épül, köztük a megyeszék helyek versenyképes elérésére, az elővárosi vasút erősítésére, a vasúti áruszállítás fejlesztésére és a nemzetközi kapcsolatok bővítésére. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a forrásokat uniós támogatásokból, hitelből és koncessziós konstrukciókból biztosítanák. Csaknem 7 milliárd forintos megtakarításról számolt be az MTV a megbízott vezetése az elmúlt két hét átvizsgálásai után. A sportközvetítéseknél az NB1-es jogokról szóló megállapodást egy évvel meghosszabbították, a korábbinál 4 milliárd forinttal alacsonyabb összegért.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban stagnál a pollen terhelés, ugyanakkor a nap nagy részében hidegfronti hatásban lesz részünk, a szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, és még ingerlékenyebbek is lehetünk. A maximumok 26 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

0: Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 9 óra 15 perc van, további csodás délelőtt, sok napsütést és vidám időtöltést. Már most kispéntek van, úgyhogy nyakunkon a hétvége, és nyakunkon a pontváró, pontott parti is például a Sóstógárdenben, szóval azt gondolom megvan az esti program is, nagyon sokak számára. Aztán persze ott van még Facebook oldalunkon a téma, ami nagyon jól pörög, hát főleg úgy, hogy az emberek úgy látom szeretnek mozizni, éppen ezért, ha te is szeretnéd kivenni ebből a részt, akkor ne habozz, egy jól lányzott kommentel, te is bekerülhetsz a játékba. Már csak azt kell kitalálnod, hogy melyik volt az a film, aminek a csattanója, a fordulata olyan nagy hatással volt rád, hogy szó szerint letaglózott, lesokkolt, oda szögezett tulajdonképpen a kanapéhoz. Nagyon sok komment érkezett már, tényleg nagyon jó filmeket láttatok, és látom, hogy nagyon sokaknál átjöttek is ezek a csattanók és fordulatok. Szóval a Cinema City Magyarország páros mozi belépője még mindig itt van. Aztán továbbra is aktuális, ha például az utak állapotát nézzük, a felújítások, rekonstrukciók, például a Nyíregyházi stadion parkoló része épül, emellett ugye nem messze tőle a körforgalom is, a Vasvári pár és a Hímes csomópontjánál, szóval ott is kicsivel nagyobb menetidőre kell készülni. De azt gondolom, hogy az arra közlekedők, az ott lakók már hozzászokhattak ehhez. Aztán Debrecen Burgundia utcán is van némi fennakadás, szóval ott is nagyobb türelemmel legyetek, sőt egyébként a Campus Fesztivál területét pedig jobb, hogyha elkerülitek, ha csak nem fesztiválozni mennétek, ugyanis tényleg ott is őrült nagy torlódások alakulhatnak ki, szóval érdemes ott az autót letenni, vagy éppen az autóval kerülni. Úgyhogy sok türelmet mára is, meg rengeteg napsütés. Úgy néz ki, hogy vételkörzetünkben 24-25 fok lesz majd, szóval nem lesz az a banánérlelő meleg nász éjszakai forróság, de talán nem is olyan nagy baj, mert végre levegőhöz jutunk. Nyári ruha esernyővel. Én legalábbis ezt a kombinációt javasolnám. Olykor eleredhet az eső, és hideg front érkezhet erős széllel. Na meglátjuk, hogy mit okoz. Elvileg holnapra majd némi csökkenést, ugyanis akár 20 fokig is visszahűlhet a levegő hőmérséklete. Mi viszont gázt adunk, és forrósítjuk a hangulatot itt a zenei téren is. Tame Impala, Lil Nas X, Shakira, csak hogy a legnagyobbakat említsem a folytatásból, vagy épp most magyar vonalon maradva Horváth Tamással, ez a Megszakad.

A 26-os foci VB bár lezárul, de azt gondolom ez a dal nagyon sokáig itt marad még velünk, hiszen jó magasra vitte a siker útja Shakirát, ez volt a Die Die, ez pedig még mindig a Sunshine FM, 9 óra 30 perc van, vezessetek nagyon óvatosan és türelmesen, bármilyen közlekedési eszközt is választottatok ma, figyeljetek oda egymásra, és hát közben pedig sorra jönnek a hírek, hogy módosul a Kressz, már tényleg nagyon várjuk, egyébként két lépcsőben tervezik, és hát elsőként a legsürgetőbb ilyen közlekedésbiztonsági probléma a gyorshajtás, illetve az elektromos rollerek használata, ezeket akarják minél előbb szabályozni, mi pedig nem győzzük kivárni ennek a végét. A tervek szerint például a 25 km per óránál lassabb rollerekre a kerékpárosokra vonatkozó előírások lennének érvényesek. Azok a rollerek, amelyek nagyobb teljesítményűek ennél, ott pedig a segédmotor kerékpáros, vagy segédmotoros szabályok vonatkoznának rájuk, és úgy néz ki, hogy kötelezővé válhat majd a bukósisak használata, és elképzelhető az is, hogy korhatárt is bevezetnek majd ezekben. Aztán a gyorshajtás, amivel foglalkozni szeretnének, ott pedig a kirívó gyorshajtás a jövőben már nem csak szabálysértés, hanem akár bűncselekmény is lehet, illetve, hogyha valaki túltolja a sztorit, akkor a visszaesőknél az autó elkobzása is szóba kerülhet. Illetve egy plusz dolog, amin még elgondolkodott a kormány, hogy több útszakaszon átlagsebességmérést is bevezetnének, természetesen a balesetek számának csökkentése érdekében, ugyanis nem a büntetés a cél, hanem a balesetek megelőzése. Ez azért nagyon megnyugtató. És az is, hogy jó zenéink vannak, úgyhogy megyünk tovább, pörgünk rá ezerrel, például The Weeknd dalára, ez a Save Your Tears, ez pedig még mindig a keltető.

0: A nosztalgia gőzösen zögykölődtünk, 1988-ban jártunk, magunk mögött becsaptuk az időgép ajtaját, és Michael Jacksonnal találkoztunk. Ez volt a Smooth Criminal, 9 óra 48 perc van, ez pedig a Sunshine FM, ahol már gratulálhatok is egy nyertesnek, ugyanis a ma reggel témájában is, ugye páros Cinema City Magyarország mozi belépő üti valaki markát. Abban a kérdésben kértem a válaszaitokat, és azt, hogy elgondolkodjatok picit, és visszagondoljatok egyes filmekre, hogy melyik film volt nagy hatással rátok, a csattanója, a fordulata, mi volt az, ami sokkolt benneteket, vagy egész egyszerűen csak mély érzelmeket váltott ki, és hát azóta is például emlékeztek bizonyos jelenetekre, vagy akár olyan filmek, amelyeket többször visszanéztetek. Ezúttal a páros mozi egy pedig Gulácsi Gáboré, úgyhogy neked, Gábor, gratulálok, jó mozizást kívánok. És hogy miről beszélgetünk ma reggel Lacival, mutatom.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Sokat iszom, igen, jó, gyors az anyagcsere. Óránként innom kell, 2 óránként, pisi. És nyilván akinek ilyen problémái vannak, vagy így működik a szervezete, az, amikor elindul mondjuk egy koncert, ahol beállt a 10 000-es tömeg közepére, akkor már el kell gondolkodnia, hogy bár még nem kell, de már elindulok. Ez a fesztiválokon is jellemző egyébként, hogy akik a WC-nél sorban állnak, azoknak a felének nem kell pisilnie, de tudja azt, hogy mire sorra kerül, addigra úgy is kell.
2: Akkor ezért nem alszol, és a gyerekre fogod, hogy 2 óránként mindig fel kell a gyerek. Nem, te kelted fel a gyereket azzal, hogy mindig kimászkálsz.
0: Ja, hát én azt nem. Oké, hogy 2 óránként pisilek, de azt nem mondtam, hogy felkelek.
2: De azért nálad is az érdekes, amikor mondjuk nem tudom, műsort vezet, vagy rendezvényeken, vagy valami, amikor 2 órán belül azért nem ér véget, hát főleg akkor most egy ilyen 3,5 órás mozifilmnél mit csinálsz? Megiszod a 7 dl üdítődet, amit megveszel a popcornhoz,
0: nem
2: és már viszed magaddal a másik poharat, vagy mit csinálsz?
0: Hát csepegtető módra váltok. Nem, mármint nem úgy, mármint felül. Tehát, hogy csak óvatosan.
2: Csepegtető módra. Na hát utána is jól lehet moziba is ülni. Tehát ez a, arra gudjam, egy kicsit nedves ez a, na jó, itt ült Gabi.
0: Na jó, figyelj, én a popcorn magam után összeszedem. Tudod, ez a de aranyos ez a srác, ez minden szemetet maga után összeszedett, viszont ide húgyozhatta.
2: Szóval úgy... Meglátnak a moziba, és akkor egyből olasz Gabi fiam. Csak az első sor egyes székre van a helyünk. Tehát ez a sehova máshova.
0: Vigyétek a húzatot, vigyétek a viszatlan húzatot.
2: Sajnos a film technikai okok miatt ma elmarad. Akkor egy másik filmre kell, az is elmarad.
0: Sajnos bezár a mozi végleg. Szóval, hogy a csepegtetést úgy értettem, hogy amikor viszek magammal, hogy a

0: hát egyébként tudom javasolni mindenki számára. Mm. Főleg így nyári
1: melegben. Nem feltétlenül jó egyébként. Tehát most,
0: nem, mert hogyha hozzászokatom magam, akkor kidobnak akkor a sivatagba, végem.
1: Nem csak amiatt, hanem a tevesét hozzászokott. De akinek meg nem ehhez szokott a vesélye, és most hirtelen elkezd sok vizet inni, annak nem jó, ráadásul az ásványanyagok egy részét kiüríti, főleg nagy melegben. Tehát kell a folyadékpótlás, ezt szokták is mondani az orvosok is, hogy bőségesen, de azt mondják, hogy egy csipet sót, meg egy picit cukrot mindig tegyünk hozzá, főleg ilyenkor nyári időszakban, pont azért, hogy ezeket a nyomelemeket, meg a mindenféle elektrolitokat valamilyen szinten pótolt, mert egyébként meg kimosod a szervezetből. Tehát az sem jó, hogyha a nyakra főre csak iszol, meg hát ugye a cukorbetegségnek azt hiszem talán ott is egy ilyen előjele az, hogyha nagyon szomjas vagy, és állandóan iszol, és ezt is érdemes megnézni. Na hát olyan vagy, mint Rózsa Gyuri, annak idén a kapcsolatomban, idősebbek tudják, hogy kiről beszélek, egy ilyen televíziós műsor volt, vetélkedő, és állandóan ivott, mindig ott volt a vizes pohár, és már ebből ilyen, hát akkor még mémek nem voltak, de paródiák, igen, azok bőven születtek ebből, Rózsa Gyuri és a vizes pohár, na hát most Olasz Gabi és a vizes bödön. De neked egy nagy kulacs szokott itt lenni.
0: Volt egyébként, igen, abban mindig aszkorbinsavat tettem, tehát ugye a 6 deci vízbe 2 grammot bekevertem, azzal 2000 mg-ot bevittem már. Igen. Például egy műsor alatt.
1: És két megszólalás alatt azt meg is ittad.
0: Meg. Na jó, megyek is, nem a szomjas vagyok, meg pisilnem kell, úgyhogy.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: És tényleg megint kell mindkettőt. 9 óra 53 perc van, ennyi fért bele a mai keltetőbe. Ne feledjétek, ma este pontváró buli, pontot parti, hogyha tehetitek, akkor valahol azért ünnepeljétek meg. Kívánom mindenkinek, hogy a ponthatárok úgy alakuljanak, hogy megfelelő legyen a saját pontjához képest. Nem sokára friss hírek, információk érkezik majd Váci Zoli is. Mára pedig köszöni, hogy végighallgattátok Dankó Laci, illetve Olasz Gabi agymenését. Szép napot és sok vidámságot, kitartást még mára. Ciao.
3: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Simon és Alex mindig valami bajba kerülnek. Mindig történik velük valami hihetetlen. Aranylakodalom a Rózsakert szabadtéri színpad műsorán augusztus 14-én pénteken 20 óra 30-tól. Jegyek Móricziász.hu.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
6: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
7: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Hivatali visszaélés miatt nyomoznak a Neptun, a Kréta és a Poszeidon ügyében. Két lépcsőben módosítaná a Kreszt a kormány. Az ország nagy részét mezőgazdasági asszály sújtja. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Hivatali visszaélés miatt nyomozza a budapesti rendőrfőkapitányság a Neptun, a Kréta és a Poszeidon rendszerek ügyében. Sajtóértesülések szerint az eljárás a Fauz Zoltánhoz köthető cégek által fejlesztett és üzemeltetett rendszereket érinti. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter korában közölte, a minisztérium 40 oldalas feljelentést tett, mert álláspontjuk szerint ezeknél a rendszereknél eltűnt a verseny, az állam és az intézmények kiszolgáltatottá váltak, az árak pedig indokolatlanul magas lettek. A miniszter szerint a választás előtti időszakban közel 20 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket ezeken a területeken. Az ügyben a rendőrség nyomozása jelenleg is folyamatban van. Két lépcsőben módosítaná a Kreszt a kormány, elsőként a legsürgetőbb közlekedés biztonsági problémákra, köztük a gyorshajtásra és az elektromos rollerek használatára vezetnék be az új szabályokat. A tervek szerint a 25 km per óránál lassabb rollerekre, a kerékpárosokra vonatkozó előírások lennének érvényesek, a nagyobb teljesítményű eszközökre pedig a segédmotoros szabályok vonatkoznának. Kötelezővé válhat a bukósisak használata, és korhatárt is bevezethetnek. A kirívó gyorshajtás a jövőben már nem csak szabálysértés, hanem bűncselekmény is lehet, a visszaesőknél pedig akár az autó elkobzása is szóba kerülhet. Emellett több útszakaszon átlag sebességmérést is bevezethetnek a balesetek számának csökkentése érdekében. Az ország közel 89%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van a Hungaromet adatai szerint. A nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében még kedvezőtlenebb a helyzet, ott a területek több mint 91%-át érinti az asszály. Az ország másfél százalékán súlyos, csak nem 60%-án nagyfokú, több mint 28%-án pedig közepes asszályt mérnek. A leginkább érintett térségek közé tartozik az Alföld, a Dunántúl keleti fele és a Kisalföld föld egy része. Optimális talajnedvesség főként a délnyugati ország részben és kisebb északkeleti körzetekben van. A Hungaromet naponta frissíti az asszályhelyzetről szóló agrometeorológiai tájékoztatást. Marathon augusztus 31-én dönthet az országgyűlés a független közmédia testület tagjairól. Erről Radnai Márk, a Parlament Művelődési Bizottságának alelnöke beszélt a testület ülésén. A július 26-án hatályba lépő médiatörvény módosítása alapján az új testületbe 3 tagot, a kormánypárt, 3-at az ellenzék, további 3-at pedig a média szakmai szervezetek jelölhetnek. A képviselőcsoportok várhatóan augusztus 23-áig tehetik meg jelöléseiket, a Művelődési Bizottság pedig augusztus 26-án hallgathatja meg a jelölteket nyilvános ülésen. A független közmédia testület a közmédia átalakításának részeként jön létre, feladata pedig az új rendszer szakmai felügyelete lehet.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Hideg frontra kell készülni térségünkben, zivatar, zápor egyaránt előfordulhat, ugyanakkor erős lesz a nyugati szél, a maximumok 26 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: elmúlt 4 perccel, mostantól 4 órán keresztül együtt rádiózunk, a Juice pedig ma is neked szól, hozzád szól. A legnagyobb slágereket összeraktuk, ma is 4 órás dózisban kapott tőlünk a mai nap fontos aktualitásaival, érdekes és friss híreivel, számítunk rátok.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

további videórádiózás mindenkinek, Hello Sunshine FM. Itt vagyunk kispéntek délelőttjén, és ma is mi hozzuk neked a talpalávalót, na meg a mai fontos információkat, például a humán meteorológiában. Hát itt a kettős front, ami megakadályozza a melegedést is országosan, megterheli a frontérzékenyek szervezetét, de a legrosszabb a kettős frontban, ahogy mondtam, hogy visszafogja a melegedési tendenciát. Viszont ezáltal kedvezőbb a hajnali hőmérséklet, és ez pedig remek lehetőséget nyújt szervezetünknek a pihenésre és a regenerációra. Ezt az időszakot pedig érdemes mindenkinek kihasználni a jobb alvás minőségben, illetve a napközbeni kültéri programok tervezésénél. De mi a kettős front negatív hatásait jó zenékkel próbáljuk majd ellensúlyozni, úgyhogy folytatjuk is a hazai csapattal itt a Follow the Flow.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Allergiások, figyelem, lehet, hogy ma egy tuti tippet fogsz tőlem kapni, ugyanis ma a cinkhiány és az allergia megjelenésének összefüggéséről fogunk beszélni. Az allergiát ugye az immunrendszer túlérzékenysége okozza, ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy az immunrendszer alul működik, hanem éppen ellenkezőleg. És hát lehet, nem is gondolnád, de lehet, hogy allergiásként a cink lesz az új kedvenced, ugyanis kiderült, hogy nélkülözhetetlen a sejtek normál szerkezetének és élettani működésének fenntartásához. A sejtközi cink jelátvitel szabályozza ugyanis az immunreakciókat, és a cink alapvető szerepet játszik számos enzim aktivitásának fenntartásában is. A cinkhiány pedig fokozza az allergia tüneteit. A magasabb hisztamin növeli az allergiás reakciók mértékét és felerősíti a meglévő tüneteket. A cinkhiány pedig elősegíti az allergia okozta tüdőgyulladás és az asztma kialakulásának kockázatát is. Ezért lehetséges, hogy a különféle allergiák a cinkhiány egyenes következményei. A cink ugyanis kulcs szerepet játszik a testben felszabaduló hisztamin mértékének alakulásában. A cink úgy vesz részt a hízósejtek által közvetített allergiás válaszok szabályozásában, hogy jelenlétével visszafogja a hisztamin kibocsátás mennyiségét. A cink tehát nélkülözhetetlen tényező allergiás tünetek esetén. Ha kevés a testünkben a cink, akkor több hisztamin képes felszabadulni, ami több allergiás reakciót is okoz.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

belefért mai első óránkba, de ez még csak a bemelegítés volt. Számtalan jó zene és sok érdekesség vár még rád a mai műsorban is, úgyhogy a következő órákat töltsd itt nálunk a nyár hivatalos rádiójában, a friss hírek pedig már robognak felénk. Filó Hajnalok a Gangon című dala után pedig meg is kapjuk őket Bettitől, aztán belecsapunk egy újabb zenés órába, egyben a délelőtt utolsó órájában Loic Get Lucky című dalával, mi pedig mai zenei listánkat is úgy állítjuk össze, hogy pont tökéletesen illeszkedjen a napodhoz. Jönnek a napi kedvencek, felkapott előadók és a régi feledhetetlen gyöngyszemek. Szóval minden, ami jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, nyarat és mindent, amiért megérte várni. A színpadon Magyarország legfelkapottabb előadói.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
2: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pont ott parti, fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Bulizni Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
3: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen.kukac.sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Lopott ékszerekkel kereskedtek Debrecenben. Sebességkorlátozást készítenek elő a debreceni diószegi út végén. Ezüst érmet nyert egy debreceni diák a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vádat emeltek egy férfi ellen, aki az ügyészség szerint több debreceni házba is betört, majd a lopott aranyékszereket zálogházakban adta el. A vádírat szerint az elkövető 2023. szeptembere és 2024. novembere között 10 ingatlanba jutott be, ahonnan főként készpénzt és aranyékszereket vitt el. A lopással okozott kár esetenként 75 ezer forinttól 1,3 millió forintig terjedt, készpénzből pedig volt, amikor 790 ezer forintot zsákmányolt. Az ékszereket debreceni zálogházakban adta le, a zálogjegyeket pedig két ismerősének értékesítette, akik kiváltották azokat. A rendőrség az ékszerek egy részét lefoglalta és visszaadta a tulajdonosoknak. A betörőt lopással, társait pénzmosással vádolják. Sebességkorlátozás bevezetését készíti elő a Magyar Közút a debreceni diószegi út végén. A tervezett korlátozás a lakott terület határát jelző tábla és a horgásztó csatlakozása közötti útszakaszt érinteni. A környéken élők korábban több közlekedés biztonsági intézkedést is kértek, köztük zebrát, közvilágítást, trafiboxot és sebességcsökkentést. A Magyar Közút a Civil Fórum Debrecen Egyesület megkeresésére azt közölte, a rendőrség és az önkormányzattal együttműködve a baleseti adatok figyelembevételével készítik elő az egységes 50 km per órás sebességkorlátozás bevezetését. A tervek szerint az új táblákat még az iskola kezdés előtt kihelyezik. Ezüstérmet nyert a debreceni Vámosi Bendegúz Péter a 67. Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. A középiskolások világversenyét idén Sanghajban rendezték meg július 10 és 21-e között. A vasárnapi eredmény hirdetésben a magyar csapat minden tagja érmet szerzett, egy arany, egy ezüst és 4 bronzéremmel zárták a versenyt. Vámosi Bendegúz Péter a debreceni Fazekas Gimnázium diákjaként képviselte Magyarországot, és korábban a debreceni önkormányzat civil talentum ösztöndíját is megkapta. A magyar csapat a 117 résztvevő ország nem hivatalos pontversenyében a 16. helyen végzett. Folytatódik Debrecen Szepesen a vízellátási hálózat fejlesztése és a környező úthálózat korszerűsítése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint július 22-től indul a kivitelezés második üteme, amely Szepes belterületét érinti. A munkákat 100 méteres szakaszokban végzik, hogy a lehető legkisebb kellemetlenséget okozzák a lakóknak. Az első héten régészeti földmunkák zajlanak, ezek még nem járnak az útpálya bontásával, ezt követően kezdődik a vezetéképítés. A lakóingatlanok megközelíthetőek maradnak, az áthaladás is biztosított lesz, időnként várakozásra azonban számítani kell. A lezárások ideje alatt Szepes a 481-es főút felől közelíthető meg.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Pénteken városunkban sok napsütésre számíthatunk. Napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 7-15 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen a friss híreket, mi pedig már is a tettek mezejére lépünk ismét, mert a Sunshine FM soha nem foly ki a jó zenéből. De ebben az órában elmondjuk majd a horoszkópokat, napi érdekességeket, társuli naposokat, úgyhogy tarts velünk!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Szecsen. Fem, én még mindig itt vagyok a Juice stúdiójában, délután 2-ig rádiózhatunk ma is együtt. Közben pedig, ahogy Magyarország felhő és zivatar térképét nézem, hát a Balaton környékén most jó nagy zuhé van, legalábbis ezt mutatják a műholdképek, sőt már a főváros környékét is elérte, de észak-kelet Magyarország felett is van valami, itt ülünk nem messze, úgyhogy írjatok, hogyha nálatok már leszakadt az ég, na meg, hogy honnan hallgattok minket. Most pedig jöjjenek a csillagok mai kozmikus üzenetei. Kata, segíts nekünk! Mire figyeljünk ma, hol legyünk résen az életben?
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos egyre csak halmozza a sikereket, és végre megkaphat egy lehetőséget, amire már régóta vágyott. Egyik kollégája öntől kér segítséget, ne hagyja cserben. A bikama legyen rugalmas, és egy szinte kilátástalan szituációt így könnyűszerrel megoldhat. A tapasztalata és a kreativitása a legnehezebb helyzeteken is átsegíti. Az ikrek egyik új ismerőse a jövőben fontos szerephez juthat életében. Nem tudni, mit hoz a holnap, ezért ne ítélkezzen első látásra. Fogadja el a jelenlegi helyzetet. A rák számára a mai nap a pénzről szól, főként, hogyha más emberek is önhöz fordulnak anyagi tanácsért, ha jól ügyeskedik, könnyen nagy haszonra tehet szert. Az oroszlánnak ma csendes, pihentető órákra lenne szüksége. Próbáljon meg picit hamarabb elszabadulni a munkahelyéről. A délutánt, estét mindenképpen töltse odahaza. A szűz életében új barát vagy barátnő jelenhet meg. Úgy érzi, tökéletesen összeillik vele, és kapcsolatuknak köszönhetően a saját személye és gondolkodásmódja is sokat fejlődik. A mérleg összebarátkozik egy őrült fazonnal, és kiváló mókában van része vele. Az ő segítségével egy olyan cél, amit korábban elérhetetlennek vélt, csupán karnyújtásnyi távolságra kerülhet. A Skorpió úgy érzi, hogy pénzügyi helyzete szilárd alapokon nyugszik, de a túlzott magabiztosság könnyen lehet a veszte. Ne költsön pénzt felesleges holmikra, próbáljon meg takarékoskodni. A nyilas egyik üzleti megállapodásra több haszonnal járt, mint remélni merte. Azon gondolkodik, mivel gyarapíthatná még tovább vagyonát. A bak ügyeljen egészségére, fizikai állapotára, és szánja végre rá magát a testedzésre, étkezését is próbálja meg átalakítani. A vízöntő intellektuális vitába keveredhet. Fogalmazza meg bátran véleményét, de arra vigyázzon, hogy ne legyen sértő. Ha a halak az elmúlt napokban valamit nem tudott befejezni odahaza, hát igyekezzen azzal végezni. Este pedig fontos emberekkel találkozhat.
1: Sunshine FM

józani köz, most pedig elérkeztünk a nap fontos eseményeihez, sztárszülinaposaihoz. Itt van már is a napi kalendárium, július 23-án a Lenkék névnapján. Itt is van az első nagy név, Polgár Judit. 50 éves lett kereken, Isten éltesse ezen a szép kerek szülinapon. Ugye róla az elmúlt hetekben nagyon-nagyon sokat lehetett olvasni, és megtudtuk azt is, hogy nem lesz belőle köztársasági elnök. Viszont feledhetetlen sakklegenda mindenképp. Egyedülálló, hogy 12 éves korától már 26 éven keresztül a felnőtt női világranglista első helyezettje volt, ez a férfi, és a női világranglistát tekintve is rekordnak számít, mind az életkorát, mind a világ elsőség hosszát tekintve. Nagyon sokáig tudnánk még sorolni a sakkban elért érdemeit, és mindazt, amit letett az asztalra. Polgár Judit tehát ma 50 éves. De a Harry Potter alakító Daniel Radcliffe is ünnepel, ő 37 lett, a Guns N' Roses legendás gitárosa, aki mindig cilinderben gitározik, ugye, meg cigivel a szájában, Slash 61 éves ma, de sajnos nagyszerű embereket is veszítettünk el ma, Cserháti Zsuzsát 23 éve, Amy Winehouse pedig 15 éve. A jó zenék pedig már is jönnek itt nálunk.

perc múlva dél. Szóval ez mai műsorunk mondhatni kellős közepe. Örülünk, hogy ma is velünk vagytok. Hamarosan érkezik a helyi hírszerviz a mai fontos eseményekkel, ugye térségünkből, de előtte jöjjön még egy zene, aztán folytatjuk tovább együtt, mert még két órányi juice vár ma is láttok számtalan érdekességgel is. Nagyon sok jó zenével, szóval messze még a vége. Számítunk mindenkire a folytatásban is, de számítunk az úton levőkre is, hogyha van bármilyen közérdekű híretek, fontos infótok az úton levő hallgatóinknak, akkor üzenhettek rajtam keresztül 0620 316 3000. Ide jöhet SMS vagy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4
0: Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számlacsomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
4: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. 2026. július 22-ig extra jó kölcsönajánlatokkal várunk. Keresd minket Nyíregyházán a Hősök tere 3 szám alatt.

0: tmáv.hu. THM 21,9%-tól 45,5%-ig.
1: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford-Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
2: Sunshine FM.
3: Koloplast Hungary Kft.

0: elérési lehetőség. Jelentkezz még ma a Koloplasz karrier oldalán.
1: Nyíregyházán startol az OTP Bankliga 2026-27-es szezonja. És ez a szezonkezdés rögtön egy páratlanul izgalmas rangadót hoz, hiszen pénteken este 8 órától a Spari az Újpest csapatát fogadja. Legyünk ott minél többen, és zúgjon a lelátókról az, hogy... Biztosítsd be helyed a szezonra, hiszen hamarosan érkezik a Fradi és az újonc Honvéd csapata is. Jegyek és szezonbérletek elérhetőek a Spariabban és a nyíregyházaspartakusz.hu weboldalon. Helyszíni értékesítés minden meccséten hétfőn 2:30-tól 4:00-ig a stadion főépületének második emeletén, a klub adminisztrációs irodájában, valamint a mérkőzés előtt 2 órával a stadion C-szektorában. Hajrá, Spari!
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. marketing@sunshinefm.hu.
3: Most szombaton mulat a Garden! Gyere és mulasd te is a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben! Vár a Hamkoham, Roberto!

0: Garden. Ez reklám volt.
1: Debrecen friss hírei, a Sunshine Egyháza és a megye.
2: Figyelmetlenség miatt történt súlyos baleset az M3-oson. Dibörög a Campus Fesztivál. Új nagyállomás és vasúti fejlesztések jöhetnek Debrecenben. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatárs.
5: Miért ne csábíts?
0: Ez a Civis Krónika.
2: Vádat emelt a debreceni járási ügyészség egy nyíregyházi férfi ellen, aki a vád szerint figyelmetlensége miatt okozott súlyos balesetet az M3-as autópályán. A férfi 2024 márciusában egy járműszerelvénnyel haladt Nyíregyháza felől Budapest irányába, amikor vezetés közben a fülkében keresni kezdte a vizes palackját. Emiatt nem az útra figyelt, lehaladt a forgalmi sávból a leálló sávba, és fékezés nélkül nekiütközött egy ott várakozó kis teherautónak. A járműben egy útkarbantartás munkát végző férfi ült, aki a balesetben súlyos, maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. Az ügyészség egy év fogház büntetést és 2,5 év járművezetéstől eltiltást indítványozott. Esténként 30-35 ezer látogatóra számítanak a debreceni Campus Fesztivál szervezői. Az idei rendezvényen új beléptetési rendszert vezetnek be, a karszalagó QR kódjához személyigazolvány számot rendelnek, így a szervezők szerint kiszűrhető, ha valaki más nevére szóló belépővel próbálna bejutni. A fesztivál területe egyszerre akár 50 ezer embert is elbírna, de a biztonságosabb működés érdekében 35 ezernél korlátozzák a beengedést. A szervezők szerint a Campus Fesztiválnak továbbra is a nagy erdő az otthona, más helyszínen nem tudnák megrendezni a jelenlegi formájában. A négynapos esemény több mint 70 program helyszínnel várja a látogatókat. Jelentős vasúti fejlesztések érinthetik Debrecent és térségét a Baross Gábor vasút fejlesztési terv részeként. Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő közlése szerint a 10 éves országos program forrásainak mintegy tizede érkezhet Debrecenbe és környékére. A tervek között szerepel az új nagyállomás megépítése, felújított állomás épülettel, akadálymentes aluljárókkal, új peronkiosztással, áthelyezett volánpályaudvarral és megújuló Petőfi térrel. Felújíthatják a Debrecen Nyíregyháza és a Debrecen Máté-Szalka vasútvonalat. 2029-re pedig új emeletes, klimatizált, intercity motorvonatok is érkezhetnek. Akár népszavazás is lehet arról, hogy április 12-ét a demokrácia napjává nyilvánítsa az országgyűlés. A kérdést egy országos népszavazási kezdeményezésben nyújtották be, a Nemzeti Választási Bizottság pedig 8 igen és egy nem szavazattal hitelesítette azt. Ez egyelőre azt jelenti, hogy a kezdeményezés formai és jogi szempontból megfelelt a követelményeknek. A döntés azonban még nem jogerős. 15 napig lehet jogorvoslatot kérni a kúriától. Ha a határozat jogerőre emelkedik, a szervezőknek 4 hónapjuk lesz arra, hogy összegyűjtsék a szükséges aláírásokat. Megnyílt a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor Tusnádfürdőn. A rendezvény megnyitóján Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy Tusványos jövőre is folytatódik, és szellemi kulturális megtartó erőnek nevezte a szabad egyetemet. Toró T. Tibor, az erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezetője szerint az idei rendezvény egyik feladata, hogy csökkentse az anyaországi és a külhoni magyarok között kialakult feszültségeket, és visszatérjen Tusványos eredeti beszédközpontú szerepéhez.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Sunshine Sport Arena.
6: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankul Lászlót hallják. A DVSC számára csütörtökön elkezdődik az UEFA Konferencia Liga selejtező sorozata. A Loki a második kvalifikációs körben kapcsolódik be a kupa küzdelmekbe. A Debrecen július 23-án 18 órától fogadja a Pjunikot a Nagyerdei stadionban. A Pjunik már az első kvalifikációs körben is szerepelt, és 2-es győzelemmel ejtette ki máltai ellenfelét. A debreceniek célja, hogy a második forduló a végállomást jelentse a jereváníaknak. Erre készült Zsuzsák Balázs, a Pirosfehérek 39 éves csapatkapitánya, aki 18 évvel ezelőtt, még 2008 áprilisában UEFA kupa elődöntőt játszott a PSV játékosaként az olasz Fiorentina ellen. Szeretnénk, hogy minél több rangos kupa meccset láthasson a közönségünk a nagyerdei stadionban. Amikor legutóbb kiléphettünk az európai kupaporondra, elbúcsúztattunk egy örmény ellenfelet, ez mindenképpen jó előjel, és bízom benne, hogy ezúttal is nagy élményekkel zárjuk majd a párharcot, mondta Zsuzsák Balázs. Újabb amerikai játékossal állapodott meg a Deac kosárlabda csapata. Zachary Simons és Jordan Duffy után Dimitrius Underwood a klub harmadik nyári igazolása. A 28 éves 193 cm magas hátvéd a szerb Sloga csapatában kezdte meg profi pályafutását, majd Romániába került, ahol 19,6 pontot, 7,4 lepattanót és 6,6 gólpasszt és közel két szerzett labdát átlagolt. Ezt követően Boszniába igazolt, ahol a KK Boszna együttesével ezüstérmet ünnepelhetett. A mögöttünk álló kiírásban ismét kiemelkedő egyéni teljesítményt produkált, a szlovák Nyitrában 17,5 pontos meccsenkénti átlaga volt, majd korábbi edzője hívására visszatért Romániába, és a rájátszásba jutó Pitesti-nél fejezte be a szezont. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
2: Városunkban hidegfronthoz elszórtan a folytatásban záport, zivatart, élénk, erős lesz a nyugati a szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A maximumok 26 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene!

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat.
3: Hát a Campus Fesztivál miatt ott azon a környéken inkább kerüljünk el, mert óriási torlódást tapasztaltunk már tegnap is, de ez az egész héten ez így fog történni. Tehát az Ady Endre sugárút, a Nagy Erdei körút és a Pallagi útról beszélek. Valamint a 33-as vezető szakaszán még mindig tartanak a munkának, a 30 km/h sebesség korlátozásra számíthatunk. A Sinai utcától a Bentérig tapasztaltunk még óriási torlódást is, itt mindig megjegyzem, hogy csak akkor hajtjuk már be a kereszteződésbe, el is tudjuk hagyni, mert emiatt is torlódik a forgalom. És a bevezető útszakaszokon is nagy forgalmat tapasztaltunk, tehát ehhez kívánok én mindenkinek kitartást és balesetmentes közlekedési előzőt.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Hello 93 Sunshine FM, Debrecen és térsége, még mindig itt vagyunk veletek. Rádióználunk a továbbiakban is, remélem, hogy jól telik a napod, és hogy csoda szép ez a csütörtök. Az időjárás ma annyira nem jó fej velünk, az egész ország területére citromsárga riasztás van érvényben, bárhol lehet egy kis vihar, villámlás, megerősödő szél és zuhé, ami nyilvánvalóan sokat segítene az asszály helyzeten, az ország 89%-ában van asszály. Szóval én nem is tudom, hogy mit mondjak, hogy remélem elkerül minket a zuhé, vagy azt, hogy remélem kapunk mi is belőle. Nem is tudom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább? Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz. Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár

0: ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu. A ViaBlock egyedülálló gyártási technológiájának és a ViaTERM fejlesztésnek köszönhetően a hőszigetelés és a falazat egy lépésben megoldható. Válaszd a piacon elérhető leghatékonyabb falazóelemet, és építsd meg álmaid otthonát hazai gyártású, prémium minőségű termékkel a legjobb áron. Keresd Debrecenben a Gulyás tüzében.
1: Nagy színpadi alapbérleteink már elérhetők jegyirodánkban és online a moriciház.hu oldalon. Érkezik a Pál utcai fiúk, a Kivilágos kivirradatik, a Brooklyni mese, a La Mancha lovagja, valamint a Madách Színház előadásában az ikonikus Six Musical.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
0: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Házkutatást tartott a NAV a Családbarát Magyarország központnál. Bóka János szerint politikai tiltakozás a legfőbb ügyész lemondása. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe az NKA ügyben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Székhelyén. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint a NAV kiemelt ügyek osztályának nyomozói több dokumentumot és bizonyítási eszközt is lefoglaltak. Az eljárás a cég feljelentése nyomán indult, miután a 2018 és 2020 közötti gazdálkodással összefüggésben költségvetési csalásgyanúja merült fel. A minisztérium szerint a nyomozók a bűncselekmény tárgyi és okirati bizonyítását keresték. A Családbarát Magyarország központnál korábban ügyvezetőváltás után merült fel a szabálytalanságok gyanúja, többek között támogatások elszámolása és hiányos dokumentáció miatt. Bóka János a Fidesz frissen megválasztott frakcióvezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása tiltakozás a Magyarországon épülő Tisza-féle politikai önkénnyel szemben. A politikus közösségi oldalán reagált arra, hogy Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész benyújtotta lemondását. Bóka úgy fogalmazott, a döntés Magyar Péter sorozatos nyílt politikai fenyegetései után született meg, és szerinte nem véletlen az időzítés sem. A frakcióvezető attól tart, hogy a legfőbb ügyész távozása után az ügyészség politikai irányítás alá kerülhet. Magyar Péter ezzel szemben úgy reagált, az ország szerinte újabb olyan közjogi tisztségviselőtől szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Újabb szemét vettek őrizetbe és hallgattak ki gyanúsítottként az NKA botrány ügyében. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint az eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik. Az ügyészség az őrizetbe vett személy letartóztatását is indítványozta, erről a Kecskeméti járás bíróság dönthet. Az ügyben korábban már több embert letartóztattak, köztük a Nemzeti Kulturális Alap volt vezető tisztségviselőit és a pályázatok lebonyolításában érintett szereplőket. A gyanú szerint az NK egyik döntéshozó testülete 2024 végétől több mint 1000 támogatásról döntött, összesen 17 milliárd forintot meghaladó értékben, szabálytalan módon. Újabb rendkívüli parlamenti ülések összehívását kezdeményezte Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében. Az országgyűlés jövő hétfőn és kedden, július 27-én és 28-án ülésezhet rendkívüli formában. A miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta. Napirendre kerülhet többek között a Nemzeti Vagyon Visszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló javaslat, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázat kezelésének módosítása, valamint közlekedési és energetikai tárgyú törvénycsomag is. Vitatkozhatnak az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéséhez kapcsolódó módosításokról is. A tavaszi ülésszak lezárása óta a kormány rendszeresen kezdeményez rendkívüli parlamenti üléseket.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben stagnál jelenleg a pollen terhelés, mindemellett a nap nagy részében hidegfronti hatásban lesz részünk. A maximumok 26 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1. Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
3: Csak jó zenék. Mixed.

0: Jó rádiózás mindenkinek, Hello Sunshine FM. Egy nagyon fontos dologra hívjuk fel most mindenki figyelmét. Július második felétől, ugyanis egészen augusztus közepéig tart az őzek párzási időszaka. Szóval erre mindenki figyeljen az utakon, hogy elkezdődött ez igen veszélyes időszak, ami nagyon-nagyon sok balesetet eredményez minden évben. Ilyenkor az állatok sokkal aktívabbak, gyakran nappal is mozognak, és teljesen váratlanul ugorhatnak ki az úttestre. Na de hogy készüljünk fel? Hát például vadveszélyt jelző táblán mindenképp lassíts és éberen figyeld a két szélét az útnak. Erdős és mezőgazdasági területek közepében fokozott figyelemmel vezess, ha pedig egy őz átszalad előtted, akkor ne gyorsíts, mert gyakran egy másik is követi. Néhány másodpercnyi óvatosság akár emberéleteket és állatok életét is megmentheti. Szóval elkezdődött az őzek párzási időszaka augusztus közepéig. Erre fokozottan érdemes figyelni.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Sokat iszom, igen. Jó, gyors az anyagcsere. Óránként innom kell, 2 óránként, pisi. És nyilván akinek ilyen problémái vannak, vagy így működik a szervezete, az, amikor elindul mondjuk egy koncert, ahol beállt a 10 000-es tömeg közepére, akkor már el kell gondolkodnia, hogy bár még nem kell, de már elindulok. Ez a fesztiválokon is jellemző egyébként, hogy akik a WC-nél sorban állnak, azoknak a felének nem kell pisilnie, de tudja azt, hogy mire sorra kerül, addigra úgy is kell.
3: Akkor ezért nem alszol és a gyerekre fogod, hogy 2 óránként mindig fel kell a gyerek. Nem, te kelted fel a gyereket azzal, hogy mindig kimászkálsz.
2: Ja, hát én azt nem. Oké, hogy 2 óránként pisilek, de azt nem mondtam, hogy felkelek.
3: Na hát olyan vagy, mint Rózsa Gyuri, annak idén a kapcsolatomban, idősebbek tudják, hogy kiről beszélek. Egy ilyen televíziós műsor volt, vetélkedő, és állandóan ivott, mindig ott volt a vizes pohár, és már ebből ilyen, hát akkor még mémek nem voltak, de paródiák, igen, azok bőven születtek ebből, Rózsa Gyuri és a vizes pohár, na hát most Olasz Gabi és a vizes bödön. De neked egy nagy kulacs szokott itt lenni.
2: Volt egyébként, igen, abban mindig aszkorbinsavat tettem, tehát hogy a 6 deci vízbe 2 g-ot bekevertem, azzal 2000 mg-ot bevittem már, igen. Például egy műsor alatt.
3: És 2 megszólalás alatt azt meg is ittad.
2: Meg. Na jó, megyek is, mert szomjas vagyok, meg pisilnem kell, úgyhogy.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
4: Zenei összeállítást hallod.

0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Meleg van, szomjas vagy, és a sima csapvíz már nem hoz lázba. Nyíregyházán Sóstó gyógyfürdő szívében, a Sóstó Gardenben végre megkapod a megváltást. Július 31-én délutántól rajtol a Sóstó Serfeszti és buboréknapok, ahol a kézműves sörök mellett jéghideg fröccsök, proszekkó és pezsgő buborékai pezsdítik fel a hétvégédet. Az estében nyúló koncertek mellé brutális barbecue és grill street food ételek gondoskodnak arról, hogy ne üres gyomorra csúszson az ital. Gyertek lazítani a Hungest Hotel mögötti sétányra egészen vasárnapig. Készülj fel, mert július 23-án délután 4:30-től garantáltan porzik majd a fű Debrecenben a Nagyerdőben. A Campus Fesztivál színpadára érkezik a Parnograszt, akik olyan elsöprő és hamisítatlan autentikus ritmusokkal pörgetik fel a hangulatot, hogy még a legfapofább arcok lába is magától táncolni kezd. De ez még semmi. Csütörtökön Debrecenben olyan hazai legendákkal is bulizhatsz a fák alatt, mint a Kispál és a Borz, a Tankcsapda, a Quimby, vagy éppen a Carson Coma. Vedd fel a legkényelmesebb cipődet, mert ezen az estén nem lesz megállás.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
0: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
3: Party Rock!

Nem sokára jön a Juice búcsúdala, aztán már a friss Sunshine híreket kapod, de maradj velünk a továbbiakban is, hiszen nálunk nem csak jó zenéket hallhatsz. Mi mindennel foglalkozunk, ami körülöttünk történik, Téglástól Hajdúszoboszlóig, na meg persze Fókuszban, Debrecen hírei. Szóval hallgasd a továbbiakban is a 93.5-ön a Sunshine FM, Juice-zal legközelebb holnap is találkozhatsz, hogyha gondolod, akkor 10-től dolgozunk ismét együtt, egészen 2-ig várlak, de mivel most már lassan annyi az idő, búcsúzom, jön utánunk Roli, Váci Zoli pedig. Köszöni szépen a mai figyelmet, csokolom!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontvárobuliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: A Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjára jegyek elérhetőek online is a muritszínház.hu és a vidor.eu oldalakon.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék! Július 31-től augusztus 2-áig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap zenei

0: Együttes, Sóstóserfest és Buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Sunshine FM.
2: Meg lehet-e csalni valakit véletlenül? Kiderül Csányi Sándor egyéni estjéből.

0: Kertjén. Hogyan értsük félre nőket kettő? A Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Jegyek moritzinhas.hu.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
2: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Parti. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Szabálytalanságokat találtak a 60 pusztai zebrák ügyében. Új vezetőt nevezhetnek ki a kormányzati ellenőrzési hivatal élére. Megnevezték a legkritikusabb egészségügyi területeket. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szabálytalanságokat találtak a Bicske és 60 puszta között tartott zebrák ügyében. Erről Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter beszélt közösségi oldalán. A tárcavezető szerint hetek óta vizsgálják az állatok tartásának körülményeit, és a rendelkezésre álló adatok alapján 2024 és 26 között összesen 17 zebra fordult meg a területen, de 5-ről nincs megfelelő információ. Az ügyben korábban rendőrségi nyomozás is indult, miután felmerült, hogy több zebra elpusztult. A hatóságok azt is vizsgálják, megfelelően jelentették-e be az állatok elhullását, és szabályosan kezelték-e a tetemeket. A miniszter szerint az ügyben további tisztázásra van szükség. Nyílt pályázat után Szeverényi Dávidot választotta a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki pozíciójára a miniszterelnökség. A kormányközlésen szerint a szakember feladata az lesz, hogy erősítse a közpénzek védelmét szolgáló ellenőrzéseket, feltárja a visszaéléseket és javaslatokat tegyen azok megelőzésére. Szeverényi Dávid okleveles közgazdász és pénzügyőr korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, ahol főosztály vezetőként az Európai Csalás elleni hivatal, vagyis az Olaf-val való együttműködést irányította. A miniszterelnökség szerint a KEHI vezetői posztjára 78 pályázat érkezett, ezeket 5-tagú szakmai bizottság értékelte. A hivatal vezetőjét végül a miniszterelnök nevezte ki. A sürgősségi betegellátás, a gyermekgyógyászat, a pszichiátria, a belgyógyászat, az urológia, az érsebészet és az intenzív osztályos ellátás körül van a legsúlyosabb helyzet az egészségügyben. Erről Buga László, a fekvő és járó beteg szakellátásért felelős államtitkár beszélt a HVG-nek. Az államtitkár idei béremelést ígér a szakdolgozóknak, és azt mondta, felül kell vizsgálni a várólisták rendszerét is. Szerinte sok ellátási probléma papíron nem látszik, mert nem minden működési nehézség jelenik meg hivatalos szüneteltetésként. A tárca ezért országos helyzet felismerésen dolgozik, hogy régiónként lássák a hiányosságokat. Buga László szerint nem kórház bezárásra, hanem egyes intézmények feladatainak átalakítására lehet szükség. Sebastian Kurz volt osztrák kancellár is kapott megbízási díjat a Matthias Corvinus kollégiumtól, de sajtóértesülések szerint a Fidesz választási veresége után 110 ezer eurót visszautalt a szervezetnek. Az osztrák falternek Kurz is megerősítette, hogy tanácsadóként dolgozott az MCC-nek. Feladata a 2023-ban megvásárolt Bécsi Modul Egyetemhez és az ausztriai kapcsolatépítéséhez kapcsolódott. Alap szerint Kurz havi 10 ezer eurót kapott, de később lemondott a tanácsadói díjról, és visszautalta a pénzt. Közben a Modul Egyetem tulajdonosi helyzete is változhat, mivel nem egyetemi közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével az intézmény többségi tulajdon része várhatóan a magyar államhoz kerülhet.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A következő napokban térségünkben már sok napsütésre számíthatunk, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, amelyekből egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Pénteken a legalacsonyabb hőmérséklet a reggeli órákban 7 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
4: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes csütörtök délutánt kívánok mindenkinek, jó munkát, jó utat a következő órákban is hozom majd a kiváló zenéket. Nyíregyházán tessék vigyázni a Tokaj úton, Debrecenben pedig a Vágóhíd utcán. Kezdünk elsőként a Swedish House Mafiával, Soul Away Song.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
3: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Follow the flow is a valahányszor a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és itt a csütörtök délutánunkban is ráfordulunk a sikernaptárunkra, mert ma balansznap van. Ez most jó alkalom arra, hogy egy kicsit visszataláljunk a saját egyensúlyunkhoz. Ha túl sok volt a rohanás, ma érdemes lassítanunk egy kicsit. Ha valamit túl gondoltunk, ideje egyszerűbben látni. Ha pedig valahol túl sok energiát adunk ki, most töltsünk vissza magunkba is. A mai nap nem a szélsőségekről szól, hanem arról, hogy megtaláljuk a középutat a munkában, a döntésekben, az emberi helyzetekben és saját magunkban is. Ezeket kaptuk így a sikernaptárunk szerint a csütörtökünkre. Érdemes akár őket majd megfogadni. Hamarosan hozom a legfontosabb útinformációkat. Ha bármilyen anomáliát látsz, akkor köszönöm szépen, ha megosztod. 0620 316 3000. Kelly Clarkson énekel, ez a Catch My Breath.

0: Rádió.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Vigyázz magadra, mi utat kíván a Sunshine, SMS, telefon, Viber 20 316 3000. Közlekedési információkkal folytatjuk. Nyíregyházán a Kert utcán, valamint a Ferenc körúton is közműépítés zajlik, emiatt útszűkülettel találkozhatnak az arra autózók. Nyírtét, valamint Apaj között patkarendezési munkákat végeznek, itt félpályás lezárás mellett autózhatunk. Balkányi Szakoly között útépítés zajlik, ott mindkét irányban kell majd útszűkületre készülnünk. Szintén a Magyar között munkatársai a 3317-esen Kálmánháza és Hajdunánás között is útépítési munkákat végeznek. Ott figyelnünk kell, mert félpályás lezárás mellett lehet kocsikázni. Debrecenben a Balmazújvárosi úton a Liget utca találkozásánál vízi közműépítés zajlik, emiatt korlátozzák a forgalmat, valamint útépítés zajlik a Mikepircsi úton is. Legyünk megfontoltak és vezessünk óvatosan.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

hasonló, mint a munkában is elveszünk, ez volt Rúzsa Magdi sikere, az érj hozzá, mint a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és hát tiktak 3 óra az érkeztünk, így mindjárt jön Betty a legfontosabb hírekkel, és Franciaországban újabb törvényt hoztak, mivel szeptembertől nem használhatják a közösségi médiát a 15 év alatti személyek. A platformoknak pedig kötelező lesz majd hatékonyan ellenőriznük a felhasználók életkorát, a túl fiatalok fiókját pedig letiltják majd. A döntéssel a tinédzsereket szeretnék megvédeni többek között a kiberbántalmazásoktól, valamint a káros online tartalmaktól. További információkat ezzel kapcsolatban is megtudhatsz majd a sunshine.hu-n. Az óránkat pedig Kashmirrel zárjuk, már is jön a Wild Ride, amely egy titokzatos, magabiztos és kiszámíthatatlan nőről szól, akinek a szerelméért érdemes kockáztatni. Hölgyeim, uraim, ez a Wild Ride.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Simon és Alex mindig valami bajba kerülnek. Mindig történik velük valami hihetetlen. Aranylakodalom a Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Augusztus 14-én, pénteken 20 óra 30-tól. Jegyek Móricziász.hu.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, szél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
5: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol?

0: rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
1: Figyelmetlenség miatt történt súlyos baleset az M3-oson. Dübörög a Campus Fesztivál. Új nagyállomás és vasúti fejlesztések jöhetnek Debrecenben. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Vádat emelt a debreceni járási ügyészség egy nyíregyházi férfi ellen, aki a vád szerint figyelmetlensége miatt okozott súlyos balesetet az M3-as autópályán. A férfi 2024 márciusában egy járműszerelvénnyel haladt Nyíregyháza felől Budapest irányába, amikor vezetés közben a fülkében keresni kezdte a vizes palackját. Emiatt nem az útra figyelt, lehaladt a forgalmi sávból a leálló sávba, és fékezés nélkül nekiütközött egy ott várakozó kis teherautónak. A járműben egy útkarbantartás munkát végző férfi ült, aki a balesetben súlyos, maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. Az ügyészség egy év fogház büntetést és 2,5 év járművezetéstől eltiltást indítványozott. Esténként 30-35 ezer látogatóra számítanak a debreceni Campus Fesztivál szervezői. Az idei rendezvényen új beléptetési rendszert vezetnek be, a karszalagó QR kódjához személyigazolvány számot rendelnek, így a szervezők szerint kiszűrhető, ha valaki más nevére szóló belépővel próbálna bejutni. A fesztivál területe egyszerre akár 50 ezer embert is elbírna, de a biztonságosabb működés érdekében 35 ezernél korlátozzák a beengedést. A szervezők szerint a Campus Fesztiválnak továbbra is a Nagyerdő az otthona, más helyszínen nem tudnák megrendezni a jelenlegi formájában. A négynapos esemény több mint 70 program helyszínnel várja a látogatókat. Jelentős vasúti fejlesztések érinthetik Debrecent és térségét a Baross Gábor vasút fejlesztési terv részeként. Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő közlése szerint a 10 éves országos program forrásainak mintegy tizede érkezhet Debrecenbe és környékére. A tervek között szerepel az új nagyállomás megépítése, felújított állomás épülettel, akadálymentes aluljárókkal, új peronkiosztással, áthelyezett volánpályaudvarral és megújuló Petőfi térrel. Felújíthatják a Debrecen Nyíregyháza és a Debrecen Máté Szalka vasútvonalat. 2029-re pedig új emeletes, klimatizált, intercity motorvonatok is érkezhetnek. Akár népszavazás is lehet arról, hogy április 12-ét a demokrácia napjává nyilvánítsa az országgyűlés. A kérdést egy országos népszavazási kezdeményezésben nyújtották be, a Nemzeti Választási Bizottság pedig 8 igen és 1 nem szavazattal hitelesítette azt. Ez egyelőre azt jelenti, hogy a kezdeményezés formai és jogi szempontból megfelelt a követelményeknek. A döntés azonban még nem jogerős. 15 napig lehet jogorvoslatot kérni a kúriától. Ha a határozat jogerőre emelkedik, a szervezőknek 4 hónapjuk lesz arra, hogy összegyűjtsék a szükséges aláírásokat. Megnyílt a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor Tusnádfürdőn. A rendezvény megnyitóján Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy Tusványos jövőre is folytatódik, és szellemi kulturális megtartó erőnek nevezte a szabad egyetemet. Toró T. Tibor, az erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezetője szerint az idei rendezvény egyik feladata, hogy csökkentse az anyaországi és a külhoni magyarok között kialakult feszültségeket, és visszatérjen Tusványos eredeti párbeszédközpontú szerepéhez.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Városunkban hidegfronthoz elszórtan a folytatásban záport, zivatart, élénk erős lesz a nyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A maximumok 26 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
3: Rápillantok az órámra is, hát még mindig csak 3:04. Hello mindenkinek, jó munkát, jó utat kívánok, Bettinek pedig köszönjük szépen a legfrissebbeket. Ebben az órában jön majd a kódjáték, az Ossis Burger Sunshine menüjét valaki megkaparinthatja. Kezdünk elsőként a Turn the Lights Off-fal.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Roland. megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak józan.

kanadai szuperstár, a 27 éves showman, ez a Sunshine FM-en, ez volt a Treat You Better itt a csütörtök délutánunkban. Nagyon kellemes napot kívánok mindenkinek is, kitartást a melóban. Na játszunk egyet, jön a mai kódjáték, hazavihető az Ossis Burger Sunshine menüje. A mai nyerőkód pedig a 23-as. Ha telefonszámodban valahol ott lapul, akkor ne habozz, küldd el minél hamarabb a kódjáték szót SMS-en vagy Viberen. A forró drót 0620 316 3000. Sok sikert kívánok! Mindjárt jön majd Kiskata horoszkópokkal, előtte viszont Harry Styles énekel, a zenéje pedig arról szól, hogy a megházasodó barátait látva maga is elgondolkodik a komoly kapcsolaton, a családalapításon is, azon, hogy nem akar örökké egyedül maradni. Erről szól tehát az American Girls.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Közlekedés miatt is, a zenék miatt is. A zenék miatt meg imádok táncolni, imádom a zenét.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Dolcsi és az Önex Society a Sunshine délutánban jönnek a horoszkópok ma is Kiskatától. Szia!
2: Szia, Roli! A kos egyre csak halmozza a sikereket, és végre megkaphat egy lehetőséget, amire már régóta vágyott. Egyik kollégája öntől kér segítséget, ne hagyja cserben. A bika ma legyen rugalmas, és egy szinte kilátástalan szituációt így könnyűszerrel megoldhat. A tapasztalata és a kreativitása a legnehezebb helyzeteken is átsegíti. Az ikrek egyik új ismerőse a jövőben fontos szerephez juthat életében. Nem tudni, mit hoz a holnap, ezért ne ítélkezzen első látásra. Fogadja el a jelenlegi helyzetet. A rák számára a mai nap a pénzről szól, főként, hogyha más emberek is önhöz fordulnak anyagi tanácsért. Ha jól ügyeskedik, könnyen nagy haszonra tehet szert. Az oroszlánnak ma csendes, pihentető órákra lenne szüksége. Próbáljon meg picit hamarabb elszabadulni a munkahelyéről. A délutánt, estét mindenképpen töltse odahaza. A szűz életében új barát vagy barátnő jelenhet meg. Úgy érzi, tökéletesen összeillik vele, és kapcsolatuknak köszönhetően a saját személye és gondolkodásmódja is sokat fejlődik. A mérleg összebarátkozik egy őrült fazonnal, és kiváló mókában van része vele. Az ő segítségével egy olyan cél, amit korábban elérhetetlennek vélt, csupán karnyújtásnyi távolságra kerülhet. A Skorpió úgy érzi, hogy pénzügyi helyzete szilárd alapokon nyugszik, de a túlzott magabiztosság könnyen lehet a veszte. Ne költsön pénzt felesleges holmikra, próbáljon meg takarékoskodni. A nyilas egyik üzleti megállapodása több haszonnal járt, mint remélni merte. Azon gondolkodik, mivel gyarapíthatná még tovább vagyonát. A bak ügyeljen egészségére, fizikai állapotára, és szánja végre rá magát a testedzésre, étkezését is próbálja meg átalakítani. A vízöntő intellektuális vitába keveredhet, fogalmazza meg bátran véleményét, de arra vigyázzon, hogy ne legyen sértő. Ha a halak az elmúlt napokban valamit nem tudott befejezni odahaza, hát igyekezzen azzal végezni. Este pedig fontos emberekkel találkozhat.
1: Nagyon köszönjük, Ray Daltonnal megyünk tovább, jön a Blood Running, és a mai nyerőszám a 23-asak kódjátékban.
0: Sunshine FM Osztra.

Black Coffee, David Guetta és a Drive itt a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és hát mindjárt 16 óra, 4 friss útinfókkal folytatjuk. Előtte még adós vagyok a mai kódjátékunk lezárásával. Rengeteg hallgató jelentkezett, a 23-as azért egy már olyan szám, ami nem mindenkinek van a telefon számában, de szerencsére azért így is sokan akarják megkaparintani az Oasis Burger Sunshine menüjét. Nézzük a gépünk kit sorsol ki nyertesként, és Zoltánnak pedig gratulálunk. Tér a finom menü, jó étvágyat kívánunk majd hozzá. Holnap is lesz játék, meleg a következő órákban is. Kiváló zenék egymás után. Ha bármi info van, akkor várom a továbbiakban is. 0620 316 3000. Az óránkat pedig Terry Swins és Toast & Die zárja. Jön a Gong Gong Gong.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
2: Sunshine FM.
3: Sunshine FM.
0: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pont ott parti, fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstógardenben.
4: Adj hangot vállalkozásodnak! Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény.
5: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555-öt.
5: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Ez reklám volt. A

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Két órán belül elfogták a Pocsai Lottó

0: Szó feltételezett betörőjét. Sebességkorlátozás jön a Debreceni Diósági út végén. Készülnek a virágkocsik az 57. Debreceni Virágkarnevára. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: 2 órán belül elfogták a rendőrök azt a férfit, akit a pocsai lottózóba történt betöréssel gyanúsítanak. A rendőrség tájékoztatása szerint július 22-én hajnalban érkezett bejelentés arról, hogy betörtek az üzletbe. Az egyenruhások azonnal a helyszínre mentek, adatokat gyűjtöttek, majd rövid időn belül azonosítottak egy 34 éves férfit, akit kapcsolatba hoztak a bűncselekménnyel. A gyanúsítottat a bejelentésről számított 2 órán belül elfogták, majd előállították a Derecskei rendőrőrse. Az eljárás során az is felmerült, hogy a férfi egy másik betöréssel is összefüggésben hozható. Egységes 50 km/h sebességkorlátozás bevezetését készíti elő a Magyar Közút a Debreceni Diósszegi út végén. Az érintett szakaszon lakott terület határa is a horgásztó között található. A döntés lakossági jelzések, valamint a rendőrséggel és az önkormányzattal közösen végzett baleseti adatelemzések alapján született meg. A cél a közlekedés biztonságjavítása, különösen azon a szakaszon, ahol a forgalom és a sebesség miatt több kockázat is felmerült. A tervek szerint az új sebességkorlátozó táblákat még a szeptemberi iskola kezdés előtt kihelyezik a szakemberek. A Magyar Közút arra számít, hogy az egységes korlátozás kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá teszi a közlekedést. Gőzerővel készülnek a virágkocsik az 57. Debreceni Virágkarnevára, amely augusztus 18 és 23-a között megújult köntösben várja a látogatókat. Az idei esemény középpontjában a jövőformálás és a közösség építés áll, a hagyományos augusztus 20-ai karneváli felvonulás pedig bővített útvonalon zajlik majd. A karneváli héten idén is több program gondoskodik a hangulatról, érkezik a Kovászki meg a Vega, folytatódik a Galiba Gyermekfesztivál, és a közönség kedve éjszakai kerékpározás, a Night Ride sem marad el. A szervezők szerint a cél, hogy a virágkarnevál egyszerre őrizze a hagyományokat és új élményeket kínáljon Debrecenben. Kormány ciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul Magyarországon, megközelítőleg 3500 milliárd forintos kerettel. Magyar Péter miniszterelnök a Baross Gábor vasútfejlesztési terv bemutatóján azt mondta, a cél, hogy csökkenjen a vasúti járművek átlag életkora, gyorsabb legyen a fővonali közlekedés, bővüljön a villamosított hálózat, és megbízhatóbbá váljon a regionális vasúti közlekedés. A program 6 fő irányra épül, köztük a megyeszék helyek versenyképes elérésére, az elővárosi vasút erősítésére, a vasúti áruszállítás fejlesztésére és a nemzetközi kapcsolatok bővítésére. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a forrásokat uniós támogatásokból, hitelből és koncessziós konstrukciókból biztosítanák. Csaknem 7 milliárd forintos megtakarításról számolt be az MTV a megbízott vezetése az elmúlt 2 hét átvizsgálásai után. A sportközvetítéseknél az NB1-es jogokról szóló megállapodást 1 évvel meghosszabbították, a korábbinál 4 milliárd forinttal alacsonyabb összegért.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Városunkban stagnál a pollen terhelés, ugyanakkor a nap nagy részében hidegfronti hatásban lesz részünk, a szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, és még ingerlékenyebbek is lehetünk. A maximumok 26 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1. Jó utat kívánok, vagy éppen jó munkát, hogyha 4 után is nyomod. Hello mindenkinek, Bettinek pedig köszönjük szépen a friss infókat. Pörög tovább a csütörtöki Sunshine délután. Várom a friss közlekedési infókat és egymás után 0620-316-3000. Kezdünk elsőként Alex Warrennal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Damiro David Tyler és a Talk to Me a Sunshine délutánban nálunk csak jó zene szól. Vigyázz a hazauton, vagy ha még munkában vagy, akkor egy nagy pacsi. És érkezik Shakira, valamint a Die Die, ugye ez volt az idei 2026-os labdarúgó világbajnokság egyik himnusza. És képzeljétek, a kolumbiai énekesnő a nyitó, valamint a záró ünnepségen is fellépett, és ez a dal hozott neki 15 millió fontot, vagyis egy gyors fejszámítást végzek, és azért kettes volt a matekból, de ez több mint 6 milliárd forint. Na hát akkor most nekünk is elénekli. Itt a

0: Rádió.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Vigyázz magadra, mi utat kíván a Sunshine, SMS, telefon, Viber 20-316-3000. Közlekedési információkkal folytatjuk. Nyíregyházán, a Kert utcán, valamint a Ferenc körúton is közműépítés zajlik, emiatt útszűkülettel találkozhatnak az arra autózók. Nyírtét, valamint Apaj között patkarendezési munkákat végeznek, itt félpályás lezárás mellett autózhatunk. Balkányi Szakoly között útépítés zajlik, ott mindkét irányban kell majd útszűkületre készülnünk. Szintén a Magyar között munkatársai, a 3317-esen, Kálmánháza és Hajdunánás között is útépítési munkákat végeznek, ott figyelnünk kell, mert félpályás lezárás mellett lehet kocsikázni. Debrecenben a Balmazújvárosi úton, a Liget utca találkozásánál vízi közműépítés zajlik, emiatt korlátozzák a forgalmat, valamint útépítés zajlik a Mikepircsi úton is. Legyünk megfontoltak és vezessünk óvatosan.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: Alexa is fét lesz párosan. Ez volt a New Religion, a Sunshine FM-en nálunk. Csoki Húzene szól, és mindjárt 5 órához érkezünk. És nagyon fontos, hogy Nyíregyházán elkezdődött a Pontot Party a Sóstó Gardenben, hogy az elmúlt napokban rengeteg hallgatót juttattunk el a rendezvényre, így egyre többen már várakoznak a kapuknál, valamint a területen. Este 8 órakor pedig jönnek majd a pontok, és nagyon sok fiatal és még fiatalabbnak a jövője válik majd egy picit még jobban fókuszorientáltá, hiszen eldől majd, hogy melyik felsőoktatási intézményben folytathatja a tanulmányait. Közben pedig Debrecenben a Campus Fesztiválról szól minden, ugye ma este is rengeteg előadó érkezik majd. Például a Metalsheet nagy színpadra nem sokára majd a Bordó Sárkány érkezik, ezt követően a Pornograszt, a Quimby, a Tankcsapda, az estét pedig majd ott Majka zárja. További infók ezzel kapcsolatban is akár a sunshine.hu-n is megtudhatók. A következő órában pedig visszavárlak majd pénzügyi percekkel, kiváló program lehetőségekkel és ilyen fantasztikus zenékkel, mint például a következő, Soul Wave jön, és a Miattad.
1: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bing Bibatikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bing Bibatika, a gondoskodó választás.
3: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
4: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább? Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz! Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu.
5: A ViaBlock egyedülálló gyártási technológiájának és a ViaTen fejlesztésnek köszönhetően a hőszigetelés és a falazat egy lépésben megoldható. Válaszd a piacon elérhető leghatékonyabb falazóelemet, és építsd meg álmaid otthonát hazai gyártású, prémium minőségű termékkel a legjobb áron. Keresd Debrecenben a Gulyás tüzében.
6: Miért ne csábítsunk el nőket méregdrága nercbundával? Főleg, ha a hölgy már foglalt. Egy igazi londoni bohózat. A Rózsakert szabadtéri színpadon. Nem most, drágám. Augusztus 7-én, pénteken, 20.30-tól. Jegyet Mauriciász.hu.
7: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Parti. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
1: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
3: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Lopott ékszerekkel kereskedtek Debrecenben. Sebességkorlátozást készítenek elő a debreceni diószegi út végén. Ezüst érmet nyert egy debreceni diák a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
3: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Vádat emeltek egy férfi ellen, aki az ügyészség szerint több debreceni házba is betört, majd a lopott aranyékszereket zálogházakban adta el. A vádírat szerint az elkövető 2023. szeptembere és 2024. novembere között 10 ingatlanba jutott be, ahonnan főként készpénzt és aranyékszereket vitt el. A lopással okozott kár esetenként 75 ezer forinttól 1,3 millió forintig terjedt, készpénzből pedig volt, amikor 790 000 forintot zsákmányolt. Az ékszereket debreceni zálogházakban adta le, a zálogjegyeket pedig

0: Két ismerősének értékesítette, akik kiváltották azokat. A rendőrség az ékszerek egy részét lefoglalta és visszaadta a tulajdonosoknak. A betörőt lopással, társait pénzmosással vádolják. Sebesség korlátozás bevezetését készíti elő a Magyar Közút a debreceni Diószegi út végén. A tervezett korlátozás a lakott terület határát jelző tábla és a horgásztó csatlakozása közötti útszakaszt érinteni. A környéken élők korábban több közlekedés biztonsági intézkedést is kértek, köztük zebrát, közvilágítást, trafiboxot és sebességcsökkentést. A Magyar Közút a Civil Fórum Debrecen Egyesület megkeresésére azt közölte, a rendőrség és az önkormányzattal együttműködve a baleseti adatok figyelembevételével készítik elő az egységes 50 km/órás sebességkorlátozás bevezetését. A tervek szerint az új táblákat még az iskola kezdés előtt kihelyezik. Ezüstérmet nyert a debreceni Vámosi Bendegúz Péter a 67. Nemzetközi Matematikai Diák Olimpián. A középiskolások világversenyét idén Sanghajban rendezték meg július 10 és 21-e között. A vasárnapi eredmény hirdetésben a magyar csapat minden tagja érmet szerzett, egy arany, egy ezüst és 4 bronzéremmel zárták a versenyt. Vámosi Bendegúz Péter a debreceni Fazekas Gimnázium diákjaként képviselte Magyarországot, és korábban a debreceni önkormányzat Civil Talentum ösztöndíját is megkapta. A magyar csapat a 117 résztvevő ország nem hivatalos pontversenyében a 16. helyen végzett. Folytatódik Debrecen Szepesen a vízellátási hálózat fejlesztése és a környező úthálózat korszerűsítése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint július 22-től indul a kivitelezés második üteme, amely Szepes belterületét érinti. A munkákat 100 méteres szakaszokban végzik, hogy a lehető legkisebb kellemetlenséget okozzák a lakóknak. Az első héten régészeti földmunkák zajlanak, ezek még nem járnak az útpálya bontásával, ezt követően kezdődik a vezetéképítés. A lakóingatlanok megközelíthetőek maradnak, az áthaladás is biztosított lesz, időnként várakozásra azonban számítani kell. A lezárások ideje alatt Szepes a 481-es főút felől közelíthető meg.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Pénteken városunkban sok napsütésre számíthatunk. Napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 7-15 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszönjük szépen Bettinek a legfrissebbeket, 5 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a csütörtöki Sunshine délután, köszi, ha velem rádiózol, akár a munkahelyen vagy autóban, hozom a prémium zenéket egymás után. Think about us, ha bármi infó van, akkor várom a továbbiakban is, 23-16-3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: so don't call me up.
1: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
2: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
3: Mi a különbség a bankkártya, valamint a hitelkártya között? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
4: A bankkártya az a saját bankszámlánkhoz tartozó kártya, amellyel a saját egyenlegünket költhetjük, azaz röviden addig tudunk vásárolni vagy készpénzt felvenni, ameddig az egyenlegünk engedi. A hitelkártya mögött viszont nem a saját egyenlegünk áll, hanem az egy bank által finanszírozott hitelkeret. Ha a hitelkártya egyenlegünkből költünk, akkor annak a visszafizetéséig a bank kamatot számíthat fel. A legtöbb hitelkártyánál egyébként van olyan lehetőség, hogy akár egy hónapig kamatmentesen visszatölthető az összeg, hogyha csak vásárlásra használjuk fel, de itt fontos tudni, hogy a készpénzfelvétel után minden esetben kell kamatot fizetnünk. A hitelkártyákat egyébként a kártyához tartozó kedvezmények miatt érdemes használni. A bankok eltérő lehetőségeket kínálnak, bizonyos üzletekben a hitelkártyával történő vásárlás esetén az összeg bizonyos százalékát jóváírásként megtérítik, és egyébként népszerű még a hitelkártya a külföldi utazás során, főleg szállásfoglalás, autóbérlés intézésére, hogyha nem szeretnénk a saját bankkártyáink adatait kiadni.
3: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
1: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
2: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
5: Sokat iszom, igen. Jó, gyors az anyagcsere. Óránként innom kell, 2 óránként pisi. És nyilván akinek ilyen problémái vannak, vagy így működik a szervezete, az, amikor elindul mondjuk egy koncert, ahol beállt a 10 000-es tömeg közepére, akkor már el kell gondolkodnia, hogy bár még nem kell, de már elindulok. Ez a fesztiválokon is jellemző egyébként, hogy akik a WC-nél sorban állnak, azoknak a felének nem kell pisilnie, de tudja azt, hogy mire sorra kerül, addigra úgy is kell.
6: Akkor ezért nem alszol és a gyerekre fogod, hogy 2 óránként mindig fel kell a gyerek. Nem, te kelted fel a gyereket azzal, hogy mindig kimászkálsz.
5: Ja, hát én azt nem. Oké, hogy 2 óránként pisilek, de azt nem mondtam, hogy felkelek.
6: Na, hát olyan vagy, mint Rózsa Gyuri, annak idén a kapcsolatomban, idősebbek tudják, hogy kiről beszélek. Egy ilyen televíziós műsor volt, vetélkedő, és állandóan ivott, mindig ott volt a vizes pohár, és már ebből ilyen, hát akkor még mémek nem voltak, de paródiák, igen, azok bőven születtek ebből, Rózsa Gyuri és a vizes pohár, na hát most Olasz Gabi és a vizes bödön. De neked egy nagy kulacs szokott itt lenni.
5: Volt egyébként, igen, abban mindig aszkorbinsavat tettem, tehát hogy a 6 deci vízbe 2 g-ot bekevertem, azzal 2000 mg-ot bevittem már, igen. Például egy műsor alatt.
6: És 2 megszólalás alatt azt meg is ittad.
5: Meg. Na jó, megyek is, nem a szomjas vagyok, meg pisilnem kell, úgyhogy...

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Hypaton és Norma Jean Martin párossal ez volt az Adam I Head, és most megtöltjük a naptárunkat a következő percekben, mert Kiskata a stúdióban. Szia!
3: Szia, Roli! Meleg van, szomjas vagy, és a sima csapvíz már nem hoz lázba. Nyíregyházán, Sóstó gyógyfürdő szívében, a Sóstó Gardenben végre megkapod a megváltást. Július 31-én délutántól rajtol a Sóstó Sárfesztés buboréknapok, ahol a kézműves sörök mellett jéghideg fröccsök, prosecco és pezsgő buborékai pezsdítik fel a hétvégédet. Az estében nyúló koncertek mellé brutális barbecue és grill street food ételek gondoskodnak arról, hogy ne üres gyomorra csúszson az ital. Gyertek lazítani a Hungest Hotel mögötti sétányra egészen vasárnapig. Készülj fel, mert július 23-án délután 4:30-től garantáltan porzik majd a fű Debrecenben a Nagyerdőben. A Campus Fesztivál színpadára érkezik a Parnograszt, akik olyan elsöprő és hamisítatlan autentikus ritmusokkal pörgetik fel a hangulatot, hogy még a legfapofább arcok lába is magától táncolni kezd. De ez még semmi. Csütörtökön Debrecenben olyan hazai legendákkal is bulizhatsz a fák alatt, mint a Kispál és a Borz, a Tankcsapda, a Quimby, vagy éppen a Carson Coma. Vedd fel a legkényelmesebb cipődet, mert ezen az estén nem lesz megállás. Jó szórakozást a programokhoz.
2: Nagyon köszönjük, Dua Lipával megyünk tovább. Szól a Break My Heart.

Getta, Becky Hill és Ella Henderson 3-asan. Ez volt a Crazy What Love Can't Zoom, és 6 órához érkeztünk. Köszönöm szépen a mai figyelmed, ennyi volt a délutános műszak. Viszont ne feledd, hogy továbbra is Nyíregyházan a Sóstó Gardenben pörög a Pontot Party. Ugye 16 órát követően volt a kapunyitás, 8 órakor jönnek majd a pontok, ezt követően pedig érkeznek Magyarország legfiatalabb és egyben legfelkapottabb előadói, Vinnie Mollywood, Regan Lily, Burai Krisztián, valamint a Katapult DJ zárja majd Nyíregyházan az estét. Debrecenben pedig ugye tovább pörög a Campus Fesztivál is. További infók, részletek a sunshine.hu megtalálhatók majd. 6 óra után pedig jön a Kívánság műsor, ma is Glac Norbival, így lehet kérni a kedvenceket egymás után. 0620 316 3000. Mindenkinek pihentető estét kívánok, mi pedig majd holnap 2-kor folytatjuk. Kondor Roland lelép, ciao. Hi, what's up?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
3: Nagy színpadi alapbérleteink már elérhetők jegyirodánkban és online a moriciház.hu oldalon. Érkezik a Pál utcai fiúk, a Kivilágos kivirradatik, a Brooklyni mese, a La Mancha lovagja, valamint a Madách Színház előadásában az ikonikus Six Musical.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
5: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pinteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok. Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és három nap zenei őrület.

0: sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt.

0: lépcsőben.
1: Két lépcsőben módosítaná a Kresszt a kormány. Az ország nagy részét mezőgazdasági asszály sújtja. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Hivatali visszaélés miatt nyomozza a budapesti rendőrfőkapitányság a Neptun, a Kréta és a Poseidon rendszerek ügyében. Sajtóértesülések szerint az eljárás a Fausz Zoltánhoz köthető cégek által fejlesztett és üzemeltetett rendszereket érinti. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter korábban közölte, a minisztérium 40 oldalas feljelentést tett, mert álláspontjuk szerint ezeknél a rendszereknél eltűnt a verseny, az állam és az intézmények kiszolgáltatottá váltak, az árak pedig indokolatlanul magas lettek. A miniszter szerint a választás előtti időszakban közel 20 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket ezeken a területeken. Az ügyben a rendőrség nyomozása jelenleg is folyamatban van. Két lépcsőben módosítaná a Kresszt a kormány, elsőként a legsürgetőbb közlekedés biztonsági problémákra, köztük a gyorshajtásra és az elektromos rollerek használatára vezetnék be az új szabályokat. A tervek szerint a 25 km per óránál lassabb rollerekre, a kerékpárosokra vonatkozó előírások lennének érvényesek,

0: Nagyobb teljesítményű eszközökre pedig a segédmotoros szabályok vonatkoznának. Kötelezővé válhat a bukósisak használata, és korhatárt is bevezethetnek. A kirívó gyorshajtás a jövőben már nem csak szabálysértés, hanem bűncselekmény is lehet, a visszaesőknél pedig akár az autó elkobzása is szóba kerülhet. Emellett több útszakaszon átlag sebességmérést is bevezethetnek a balesetek számának csökkentése érdekében. Az ország közel 89%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van a Hungaromet adatai szerint. A nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében még kedvezőtlenebb a helyzet, ott a területek több mint 91%-át érinti az aszály. Az ország másfél százalékán súlyos, csak nem 60%-án nagyfokú, több mint 28%-án pedig közepes aszályt mérnek. A leginkább érintett térségek közé tartozik az Alföld, a Dunántúl keleti fele és a Kisalföld. Optimális talajnedvesség főként a délnyugati ország részben és kisebb északkeleti körzetekben van. A Hungaromet naponta frissíti az aszályhelyzetről szóló agrometeorológiai tájékoztatást. Maraton augusztus 31-én dönthet az országgyűlés a független közmédia testület tagjairól. Erről Radnai Márka, a Parlament Művelődési Bizottságának alelnöke beszélt a testület ülésén. A július 26-án hatályba lépő médiatörvény módosítása alapján az új testületbe 3 tagot, a kormánypárt, 3-ot az ellenzék, további 3-ot pedig a média szakmai szervezetek jelölhetnek. A képviselőcsoportok várhatóan augusztus 23-áig tehetik meg jelöléseiket. A Művelődési Bizottság pedig augusztus 26-án hallgathatja meg a jelölteket nyilvános ülésen. A független közmédia testület a közmédia átalakításának részeként jön létre, feladata pedig az új rendszer szakmai felügyelete lehet.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: Az MLB angol font deviza közép árfolyama az előző napok csökkenését követően erősödő tendenciát mutatott, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 426, az eurót 363, a svájci frankot 392, az amerikai dollárt 318 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A Nyíregyházi Sportcentrum atlétái közül ketten is ott voltak az utánpótlás Európa-bajnokságon. Tilki Flóra 400 méteren a 21. helyen végzett, Kovács Lilianita 200 méteren állt rajthoz, és 25 másodperces idővel 34. lett. A két nyíregyházi sportoló a vágtaváltónak is tagja volt, amilyenik a 16. helyen zártak. A Városházán köszöntötte Nyíregyháza polgármestere az ökölvívó bajnokságon. A Nyíregyházi Sportcentrum színeiben ezüstérmet szerző Petrimán Milánt és edzőjét Nagy Lajost, valamint a Team Gönci képviseletében szintén második helyen végző Lakatos Pétert és trénerét Gönci Alexet. Elismerést kapott Petrimán Patricia is, aki a németországi Brandenburg kupán szerzett aranyérmet. Patricia számára augusztus elején jön a főverseny, az U19-es Európa bajnokság. Újabb amerikai játékossal állapodott meg a Deac kosárlabda csapata. Zachary Simons és Jordan Duffy után Dimitrius Underwood a klub harmadik nyári igazolása. A 28 éves 193 cm magas hátvéd a szerb Sloga csapatában kezdte meg profi pályafutását, majd Romániába került, ahol 19,6 pontot, 7,4 lepattanót és 6,6 gólpasszt és közel két szerzett labdát átlagolt. Ezt követően Boszniába igazolt, ahol a KK Boszna együttesével ezüstérmet ünnepelhetett. A mögöttünk álló kiírásban ismét kiemelkedő egyéni teljesítményt produkált, a szlovák Nyitrában 17,5 pontos meccsenkénti átlaga volt, majd korábbi edzője hívására visszatért Romániába, és a rájátszásba jutó Pitesti-nél fejezte be a szezont. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is!
0: Térségünkben stagnál jelenleg a pollen terhelés, mindemellett a nap nagy részében hidegfronti hatásban lesz részünk. A maximumok 26 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
4: 6 óra után is csak jó zenét a Sunshine-on. No, meg startol a 2 órás élő esti kívánságműsor. Egy jó csintek. Hello mindenkinek a stúdióban innentől kezdve Glass Norbert, úgyhogy jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Startolunk a hosszal. Itt van tőlük a Midnight.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: valakit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: Rád, és ez volt az I Believe az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, természetesen ma is javában zajlik a két órás élőesti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Kibi üzenetével nyitom a mai estét, aki Nikinek üzeni, hogy köszönöm, hogy minden nap mosolytjálsz az arcomra. Nagyon szeretlek. Anikó az édesapját szeretné felköszönteni rajtam keresztül, és üzeni neki, hogy Isten éltessen sokáig. Laci pedig Évinek üzeni, hogy bocsáss meg, hogy megbántottalak. Remélem, újra a régi lesz minden. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban az Imagine Dragons, ez pedig a Bones, a két órás élő esti kívánság műsorban. Gimme, gimme, gimme.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagyok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

0: jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sunshine FM.
2: Mi a hibám, amit féltettem? Nincs csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégen.

Flo. És ez volt tőlük a Maradok távol, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor, telefon SMS Viber 0620-316-3000. Petra üzeni például Zsófinak, hogy sok boldog születésnapot kívánok, legyen egy csodálatos estét. Geri Katának üzeni, hogy te vagy életem legnagyobb ajándéka, nagyon szeretlek, Erika pedig a testvérének szeretne rajtam keresztül köszönetet mondani, hogy mindig számíthat rá. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Olivia Dean, ez pedig a Man I Need, a 2 órás élő esti kívánságműsor.

0: Itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Selena Gomez, és ez volt a Killing with Kindness az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánságműsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Sóstói úti kórház előtt és a Bethlen Gábor új utca kereszteződésénél megsüllyedt közműfedél miatt útszűkületre kell, hogy készüljetek. Tovább is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Stadion utca egy része zsákutca, amit a munkagépek dolgoznak, az autósokat pedig arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá Nagyerdei körúton. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, nem meglepő, javában zajlik a Campus Fesztivál, úgyhogy én mindenképpen elkerülném azt a szakaszt, maradjunk inkább a Hatházi úton. Továbbra is Debrecennél vagyunk, ugyanis kint vannak jelen pillanatban a rendőr erői, méghozzá a Sámsoni úton. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek. A két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Réjjel. Ez lesz a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Házkutatást tartott a NAV a Családbarát Magyarország központnál. Bóka János szerint politikai tiltakozás a legfőbb ügyész lemondása. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe az NKA ügyben. Földi Betty vagyok, hozzám a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Székhelyén. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint a NAV kiemelt ügyek osztályának nyomozói több dokumentumot és bizonyítási eszközt is lefoglaltak. Az eljárás a cég feljelentése nyomán indult, miután a 2018 és 2020 közötti gazdálkodással összefüggésben költségvetési csalás gyanúja merült fel. A minisztérium szerint a nyomozók a bűncselekmény tárgyi és okirati bizonyítását keresték. A Családbarát Magyarország központnál korábban ügyvezetőváltás után merült fel a szabálytalanságok gyanúja, többek között támogatások elszámolása és hiányos dokumentáció miatt. Bóka János a Fidesz frissen megválasztott frakcióvezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása tiltakozás a Magyarországon épülő Tisza-féle politikai önkénnyel szemben. A politikus közösségi oldalán reagált arra, hogy Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész benyújtotta lemondását. Bóka úgy fogalmazott, a döntés Magyar Péter sorozatos nyílt politikai fenyegetései után született meg, és szerinte nem véletlen az időzítés sem. A frakcióvezető attól tart, hogy a legfőbb ügyész távozása után az ügyészség politikai irányítás alá kerülhet. Magyar Péter ezzel szemben úgy reagált, az ország szerinte újabb olyan közjogi tisztségviselőtől szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Újabb szemét vettek őrizetbe és hallgattak ki gyanúsítottként az NKA botrány ügyében. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint az eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik. Az ügyészség az őrizetbe vett személy letartóztatását is indítványozta, erről a Kecskeméti járásbíróság dönthet. Az ügyben korábban már több embert letartóztatott,

0: Tartóztattak, köztük a Nemzeti Kulturális Alap volt vezető tisztségviselőit és a pályázatok lebonyolításában érintett szereplőket. A gyanú szerint az NK egyik döntéshozó testülete 2024 végétől több mint 1000 támogatásról döntött, összesen 17 milliárd forintot meghaladó értékben, szabálytalan módon. Újabb rendkívüli parlamenti ülések összehívását kezdeményezte Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében. Az országgyűlés jövő hétfőn és kedden július 27-én és 28-án ülésezhet rendkívüli formában. A miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta. Napirendre kerülhet többek között a Nemzeti Vagyon Visszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló javaslat, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázat kezelésének módosítása, valamint közlekedési és energetikai tárgyú törvénycsomag is. Vitatkozhatnak az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéséhez kapcsolódó módosításokról is. A tavaszi ülésszak lezárása óta a kormány rendszeresen kezdeményez rendkívüli parlamenti üléseket.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A következő napokban térségünkben már sok napsütésre számíthatunk, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, amelyekből egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Pénteken a legalacsonyabb hőmérséklet a reggeli órákban 7 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 7 óra után is csak jó zenét a Sunshine Anna, meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánságműsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000, startolunk Real, itt van tőle a Where is my husband.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Justin Bieber, és ez volt a Sorry az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620-316-3000.
0: Attila üzenetével nyitom a második óránkat, aki az anyukájának szeretne üzenni, hogy köszönöm a sok szeretetet és gondoskodást. Nagyon szeretlek. Kriszti a férjének üzeni, hogy boldog születésnapot, drágám, még nagyon sok közös évet kívánok magunknak. Balázs pedig Rékának üzeni, hogy melletted minden nap szebb. Nagyon szeretlek. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Dasha, ez pedig az Austin, a két órás élő esti kívánság műsor.

0: És ez volt a Get Lucky az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek, mi pedig ezeket össze is gyúrtuk egy csukorba, úgyhogy rá is adom a terepet Katának. Jön most a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Meleg van, szomjas vagy, és a sima csapvíz már nem hoz lázba. Nyíregyházán Sóstó gyógyfürdő szívében, a Sóstó Gardenben végre megkapod a megváltást. Július 31-én délutántól rajtol a Sóstó Serfesztés buboréknapok, ahol a kézműves sörök mellett jéghideg fröccsök, proszekkó és pezsgő buborékai pezsdítik fel a hétvégédet. Az estében nyúló koncertek mellé brutális barbecue és grill street food ételek gondoskodnak arról, hogy ne üres gyomorra csúszson az ital. Gyertek lazítani a Hungest Hotel mögötti sétányra egészen vasárnapig. Készülj fel, mert július 23-án délután 17-től garantáltan porzik majd a fű Debrecenben, a Nagyerdőben. A Campus Fesztivál színpadára érkezik a Parnograszt, akik olyan elsöprő és hamisítatlan autentikus ritmusokkal pörgetik fel a hangulatot, hogy még a legfapofább arcok lába is magától táncolni kezd. De ez még semmi. Csütörtökön Debrecenben olyan hazai legendákkal is bulizhatsz a fák alatt, mint a Kispál és a Borz, a Tankcsapda, a Quimby, vagy éppen a Carson Koma. Vedd fel a legkényelmesebb cipődet, mert ezen az estén nem lesz megállás.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Bea üzeni Katinak, hogy boldog születésnapot, legyen tele az estéd örömmel. Dávid Orsinak üzeni, hogy köszönöm a sok türelmet és szeretetet, nagyon szeretlek. Pali pedig Évinek üzeni, hogy minden nap hálás vagyok, hogy megismertelek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban David Guetta és Nicki Minaj közöse. Ez a Turn Me On, a 2 órás élő esti kíván.

Afrojack és Eva Simons. Ez volt tőlük a Takeover Control az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Józsi üzeni Marikának, hogy bocsáss meg, kérlek, nagyon hiányzol. Anita a férjének üzeni, hogy te vagy a legjobb társ az életemben, Kitty pedig a legjobb barátnőjének szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Chris Rudy, ez pedig az egyensúly, a két órás élő esti kívánság.

0: DNCA, és ez volt tőlük a Cake by the Ocean, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz pénteken a napos időt délután több komoly felhő zavarhatja meg. A reggeli órákban egyébként 6 és 15 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délután akár 29 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánságműsor ezennel már a becsukja kapuit. Viszont holnap este 6 órakor majd találkozunk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glass Norbert vagyok, sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Úgy gondoltam, hogy úgy adom elő, mintha velem történt volna meg. Edelény utcáin sétálgattam, egy autókereskedés mellett mentem el, és akkor láttam meg, ez egy Cupra Formentor. Egyébként nekem nagyon tetszik ez az autó, de zárva volt a kereskedés, meg igazából pénzem sincs rá, de még jogosítványom sem. Kicsit ugyan ittam is, éppen ezért bátorságot szereztem, hogy na kinyitom én magamnak ezt az autókereskedést. Egész hamar megtaláltam a kulcsot. Volt már nekem egyébként vezetéssel kapcsolatos élményem, úgyhogy megvolt a tapasztalat, tehát úgy be tudtam indítani. Nyilván rájön az ember, főleg, hogy rá is ér, zárva van, tehát senkit nem tartok fel. Beindult az autó, fú, nagyon jó hangja van, nagyon tudtam egyébként,

0: is, szóval ki tudtam törni a kereskedésből. Hát én még életemben nem voltam ilyen boldog. Fütyörésztem, lehúzott ablakkal, kiabáltam, autókáztam, és egyszer csak nem tudom, hogy kerültem Izsófalvára, sose jártam még itt, és hát éppen ez okozta a vesztemet, mert nem tudtam azt, hogy egy árok van az út szélén, és hát nem bírtam megtartani az autót, ugye még most vezetem ezt a Formentort először, és belepukkantam az árokba. Hát az Istennél nem tudtam onnan kijönni. Nem mondom, mi legyen, hagyjam itt az autó, de hát nem, hát most hullott az ölembe szinte álmaim autója, tehát hogy ezt én így nem hagyom annyiban. Próbálkozom. Na, látom, hogy a messziről jön ott egy autó, kiszáll belőle két srác, hogy oda jön segíteni, na mondom, akkor majd velük együtt valamit, hát ha ki tudják húzni, tolni. Sehogy sem bírtunk kimászni az árokból, úgyhogy a két srác amúgy nagyon rendes volt, István és Bence, emlékszem is rájuk. Nagyon érdeklődőek voltak, nagyon segítőkészek voltak, és hát elárultam nekik, hogy lopott az autó, de hogy nem mondják már el senkinek. És látszott rajtuk, hogy milyen megbízhatóak, tehát hogy tudnak titkot tartani. Telefonáltak is, hogy hívnak még segítséget, hogy egy autómentővel kihúzzuk innen. De Bence és István átvert engem.
1: Na,
0: mert a körzeti rendőrök. Megbízottat hívták, mert ők is rendőrök. Hát ez volt az én esetem.
1: Ez az igazi lúzer. Ezek az igazi lúzerek. Veled beszéltük a fickót, aki Amerikába vetült az egyik házba, és bement zuhanyozni?
0: Azt nem.
1: Nem. Szóval történt ott is. Akkor most elmentem, betörtem egy ház.
0: Erről van szó. De ez olyan, mint amikor a cellában ülünk, és ki tud nagyobbat mondani.
1: Elutaztam Amerikába. Uh-huh. Úgy gondoltam, hogy ott van egy üres lakás, bemegyek a lakásba. De hát megizzadtam a betörés kerülés közepén. Gondoltam, a legjobb ötlet most bemenni a zuhanyzóba és lezuhanyozni. Elkezdtem zuhanyozni. De közben viszont azért arra volt eszem, hogy bezárjam az ajtót.
0: Még jó, hát nehogy valaki rányisson.
1: De hazajött a tulaj, aki elkezdett dörömbölni, hogy azonnal hagyjam el a zuhanyzót, mert hogy én betörtem a házba.
0: Hát csak egy kiálltam az ajtó.
1: És hogy mit képzel? Na de én meg megijedtem ettől, hogy hát ez az ember ez meg akar engem ölni, úgyhogy gyorsan hívtam a rendőrséget, a 911-et, Amerikában úgy kell, hogy azonnal vonuljanak ki, mert engem meg akarnak támadni zuhanyzás közben. A tulajdonos közben szintén hívta a rendőrséget, hogy valaki betört a házába, és zuhanyzik éppen az zuhanyzó. És a rendőrség között már hívták a rendőrséget, már úton
0: vannak. Ügyben.
1: Az elkövető már telefonált.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Szabálytalanságokat találtak a 60 pusztai zebrák ügyében. Új vezetőt nevezhetnek ki a kormányzati ellenőrzési hivatal élére. Megnevezték a legkritikusabb egészségügyi területeket. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
3: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Szabálytalanságokat találtak a Bicske és 60 puszta között tartott zebrák ügyében. Erről Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter beszélt közösségi oldalán. A tárcavezető szerint hetek óta vizsgálják az állatok tartásának körülményeit, és a rendelkezésre álló adatok alapján 2024 és 26 között összesen 17 zebra fordult meg a területen, de 5-ről nincs megfelelő információ. Az ügyben korábban rendőrségi nyomozás is indult, miután felmerült, hogy több zebra elpusztult. A hatóságok azt is vizsgálják, megfelelően jelentették-e be az állatok elhullását, és szabályosan kezelték-e a tetemeket. A miniszter szerint az ügyben további tisztázásra van szükség. Írt pályázat után Szeverényi Dávidot választotta a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki pozíciójára a miniszterelnökség. A kormányközlése szerint a szakember feladata az lesz, hogy erősítse a közpénzek védelmét szolgáló ellenőrzéseket, feltárja a visszaéléseket és javaslatokat tegyen azok megelőzésére. Szeverényi Dávid okleveles közgazdász és pénzügyőr korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, ahol főosztály vezetőként az Európai Csalás elleni hivatal, vagyis az Olaf-val való együttműködést irányította. A miniszterelnökség szerint a KEHI vezetői posztjára 78 pályázat érkezett, ezeket 5-tagú szakmai bizottság értékelte. A hivatal vezetőjét végül a miniszterelnök nevezte ki. A sürgősségi betegellátás, a gyermekgyógyászat, a pszichiátria, a belgyógyászat, az urológia, az érsebészet és az intenzív osztályos ellátás körül van a legsúlyosabb helyzet az egészségügyben. Erről Buga László, a fekvő és járó beteg szakellátásért felelős államtitkár beszélt a HVG-nek. Az államtitkár idei béremelést ígér a szakdolgozóknak, és azt mondta, felül kell vizsgálni a várólisták rendszerét.

0: Is. Szerinte sok ellátási probléma papíron nem látszik, mert nem minden működési nehézség jelenik meg hivatalos szüneteltetésként. A tárca ezért országos helyzetfelismerésen dolgozik, hogy régiónként lássák a hiányosságokat. Buga László szerint nem kórházbezárásra, hanem egyes intézmények feladatainak átalakítására lehet szükség. Sebastian Kurz volt osztrák kancellár is kapott megbízási díjat a Matthias Corvinus kollégiumtól, de sajtóértesülések szerint a Fidesz választási veresége után 110 ezer eurót visszautalt a szervezetnek. Az osztrák Falternak Kurz is megerősítette, hogy tanácsadóként dolgozott az MCC-nek. Feladata a 2023-ban megvásárolt Bécsi Modul Egyetemhez és az ausztriai kapcsolatépítéséhez kapcsolódott. A lap szerint Kurz havi 10 ezer eurót kapott, de később lemondott a tanácsadói díjról, és visszautalta a pénzt. Közben a Modul Egyetem tulajdonosi helyzete is változhat, mivel nem egyetemi közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével az intézmény többségi tulajdon része várhatóan a magyar államhoz kerülhet.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Végét tervezve szombaton térségükben sok napsütésre számíthatunk, egy-egy futózápor előfordulhat. Ugyanakkor jó hír, hogy veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. A maximumok 25-31 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: amit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: Csak a legnagyobb kedvencek.
1: Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zaj, a pol.

0: Sunshine FM.
1: A térség ritmusa.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.